Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöfettős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

szuper magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: És most
1: jó reggelt!
2: Ez a Reggeli Plusz.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
2: A legfontosabb hírek,
1: információk,
2: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
3: Jó reggelt, Nagyvárad! Kezdetét vette egy újabb hét és a nyár utolsó napja. És így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol hosszúsan lesz itt veletek egészen 8 óráig a 89,6-on. Sok-sok érdekességgel válnak persze most is benneteket, és a legjobb zenéket is fogom adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velem tartani ezúttal is az elkövetkező 2 órában.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: Szólok akkor én is így a Zanzibár felszólítására. 6 óra 10 perckor kívánok kellemes ébredést minden váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk AmPlusFM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is, úgyhogy hajrá, hajrá mindenkinek! Na, hát az iskolások jelenleg a 8. osztály elvégzése után többnyire a szüleik és tanáraik nyomására választanak tanintézetet, vagy esetleg ott tanulnak tovább, ahol a barátaik, anélkül, hogy tisztában lennének azzal, hogy valójában mire hivatottak, mi a legjobb nekik, ezért pályaorientációs központot alapít Nagyváradon Bihar megye önkormányzata. Célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak, hogy a készségeiknek megfelelő iskolát, illetve szakmát válasszanak. Érdekelne is, hogy ti mennyire tartjátok ezt jó ötletnek. Na, természetesen erre most is észhalás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig érkeznek most is a legkiválóbb slágerek.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hello Nagyvárad! 6 óra 21 perckor, ez itt újra a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogy ti mennyire tartjátok azt jó ötletnek, hogy pályaorientációs központot alapítanak Nagyváradon, ahol majd segítséget nyújtanak a diákoknak, hogy a készségeiknek megfelelő iskolát, illetve szakmát válasszanak. Hát a központban egyébként modern eszközökkel, digitális platformok és pszichometrikus felmérések segítségével tesztelik majd a pályaválasztás előtt álló tanulók tudását. Figyelembe véve egy adott generációhoz tartozó gyermekek számát úgy satszolják, hogy körülbelül 4000 diáknak fognak tudni pályaorientációs tanácsokat adni az általános iskolai ciklus lezárultával. A tesztelések végén minden tanuló és a szüleik egy jelentést fognak kapni, hogy az abban leírtak függvényében tanulhasson tovább a fiatal. Természetesen nem kötelezhetnek senkit sem arra, hogy részt vegyen a felmérésen, de egyébként szerintem is hasznos lehet, és egyébként az is az lehet, hogy megosztátok velem a véleményetek ebben a témában. Ti mennyire tartjátok azt jó ötletnek, hogy pályaorientációs központot alapítanak Nagyváradon, ahol majd segítséget nyújtanak a diákoknak, hogy a készségeiknek megfelelő iskolát, illetve szakmát válasszanak. Én pedig természetesen a kellemes ébredéshez méltó legnagyobb slágerekkel fogom viszonozni a kedvességetek. Okay.

6 óra 34 perc van, üdv mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Hosszú Sanyival, aki hát így a nyár utolsó napján abszolút nyárias időről tud egyértelműen beszámolni. Jelen pillanatban is már 20 fokot mérhetünk, legtöbb pedig a 34 fok körül alakul majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket, viszont gyönyörű szép napsütéses időben lesz részünk, természetesen csapadékmentesen. A forgalom sem lesz még annyira erőteljes, így ezekben a hajnali órákban, míg amúgy teljesen jól járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom, hogy lenne valahol valami megszokott a lehetőrű történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, illetve van nekünk egy SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ahol írásban is tudtok engem értesíteni, ha valami fellakadást észelnétek a közlekedésben. Ez ugye 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.

jó reggelt nektek! A Plusz FM slágerei segítenek jó hangulatba kerülni nekünk ma a nyár utolsó napján, azaz augusztus 31-én hétfőn, amikor is kezdetét vette egy újabb hét és nap, és mindegyikből a legjobbat kívánom, és persze a titeket érintő legfontosabb infokat is elhozom nektek. Ilyen az is, hogy több mint 800 millió lejt hagyott jóvá pénteki rendkívüli ülésén a kormány Románia iskola programjára, közismertebb nevén a tej, kifli és gyümölcs programra, amely a teljes tanév során ingyenes 10 órait biztosít a diákoknak. A finanszírozás kisebb részben uniós forrásokban, nagyobb részben pedig az állami költségvetésből valósul meg. A program keretében 1,86 millió állami oktatási intézménybe járó óvodás, valamint elemi és gimnáziumi diák részesül ingyenes 10 óraiban. A jövő héten induló tanévben az iskolák 3 termékcsoporton belül biztosíthatnak különféle tejtermékeket, kekszet és pékárót, valamint zöldséget és gyümölcsöt a tanulóknak. Én pedig mindannyiótok számára biztosítom a továbbiakban is a legnagyobb slágereket. Érkezik, és az Atomic Kitten 2001-es dala, ez lesz az Eternal Flame.

Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Jó reggelt kívánok, én Hosszú Sanyi vagyok, de mivel 7 óra van egy percen belül, így Ábrahám Miki is megérkezett a legfrissebb hírekkel, amelyben többek között hallhatunk majd tőle részleteket arról, hogy milyen a szárazság okozta helyzet Bihar megyében. A hírek után pedig majd érkezik Shawn Mendes, és tőle...

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Meghosszabbították a villamosenergia piaci biztonsági intézkedések hatályát. Továbbra is súlyos a szárazság okozta helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították a villamosenergia piaci biztonsági intézkedések hatályát. A Transelektrika szeptember 30-áig alkalmazhatja a kormányhatározatban előírt biztonsági intézkedéseket. Mindezt a Duna vízhozamának továbbra is rendkívül alacsony szintje. A kitartó hőség, az esti csúcsidőszakban az áramfogyasztás növekedése, továbbá a szélerőművek és fotovoltaikus rendszerek termelésének várható csökkenése indokolta. Az intézkedések az áramhiányos időszakokban alkalmazhatók, meghatározott sorrendben. Ezek közé tartozik az alternatív tüzelőanyagokkal is működő hőerőművek tartalékainak növelése, a műszaki tartalékban lévő hőerőművek elindítása, valamint az export csökkentése vagy leállítása. Végső intézkedésként 19 és 23 óra között szakaszosan korlátozható a fogyasztók számára a villamosenergia felhasználás. Utóbbi kitétel a lakosságot nem érinti. Továbbra is súlyos a szárazság okozta helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat, illetve problémák tapasztalhatók az ivóvízellátásban. Felsődernán és Papfalván teljesen kiszáradt a két községet ellátó Bisztra folyó, ezért új vízforrások feltárásán dolgoznak. Ezen felül 6 közigazgatási egységben éjszakai vízkorlátozásokat vezettek be. A vízhiányt jól érzékelteti a szalárdi tározó állapota is. Jelenleg mintegy 2,3 millió köbméter víz van benne, miközben a normális szint 6 millió köbméter. A vízgyűjtő területről érkező utánpótlás gyakorlatilag nulla. A Körösök vízügyi igazgatósága azt javasolja a polgármesteri hivataloknak, hogy a szárazság súlyosbodása miatt gondolják újra a települések vízellátási forrásait. A megyei hatóságok hosszabb távú megoldásokat keresnek a víz helyben tartására. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ennek lényege az, hogy csökkentik egy termék mennyiségét, miközben az ára változatlan marad. Így a fogyasztó ugyanazért az összegért kevesebb terméket kap. A hatóság szerint ezt a fogyasztók sok esetben észre sem veszik, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti havi kiadásaikat. A jelenség az élelmiszerektől a háztartási és testápolási termékekig számos árucsoportot érinthet. A mennyiség csökkentése önmagában nem törvénysértő. Akkor válik azzá, ha erről nem tájékoztatják átláthatóan a fogyasztót. A hatóság azt tanácsolja, hogy vásárláskor ne csak a termék árát és csomagolását figyeljék, hanem ellenőrizzék a nettó mennyiséget és az egységárat is.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg 20 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 34 fok felett is mérhetünk majd enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntül-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntül-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárútra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! A Reggeli Plusz Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjét halljátok a mikrofonnál Hosszú Sanyival. Augusztus 31-e hétfő van, boldog névnapot az Erikáknak és a Belláknak. Amúgy ma arra várom a hozzászólásokat tőletek, hogy ti mennyire tartjátok azt jó ötletnek, hogy pályaorientációs központot alapítanak Nagyváradon, ahol majd segítséget nyújtanak a diákoknak, hogy a készségeiknek megfelelő iskolát, illetve szakmát válasszalak. Nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy áruljatok el nekem, léci! Persze, adok cserébe valamit. Én is hozom nektek a legjobb zenéket. Olyanokat, mint a most következő Shawn Mendes láger.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

No, Dávid és tőlük az It's My Life, hát a mi életünk válladon meg olyan, hogy képzeljétek, a célegyenesben van már végre a Nagyváradi főutca felújítása, mint biztosan emlékeztek, még 2025. november 10-én kezdődött, de most már tényleg a végéhez közeledik, az ígéretek szerint az iskola kezdése már teljesen rendben is lesz. Már csak a Csorogári utcai kereszteződésben is a Bémer tér felüli oldalon maradt egy kis burkolatlan szakasz. Ugyanebben az övezetben a Holnaposok szobra előtt és a túloldalon a volt Merkur épülete előtt van még egy-egy kisebb rész, ahol hátra van a kövezés. A Bémer tér és a Csorogári utcai kereszteződés között még dolgozni kell a csatornaknak körül is, ahol a köveket méretre kell vágni, majd köríves mintában lerakni. A kivitelezőknek ezen kívül még ki kell alakítaniuk a szökőkutakat és a sétáló utca két végén. A két szökőkút körül a medencébe már beszerelték amúgy a fémszerkezeteket, míg fel kell szerelni a már megvásárolt és jóváhagyott világítótesteket, valamit el kell helyezni az utcabútorokat is, de ezt követően már teljesen késznek mondható a projekt. Úgyhogy akkor ennek örömére mondó vagyok, hogy hallgassuk tovább együtt a legnagyobb

Topik is, és Seven S is tőlük a Breaking Me, hát nektek meg lehet, hogy meg kell szakítani a tervezett spanyolországi utazásotokat, ugyanis figyelmeztetést adott ki a román külügyminisztérium a Spanyolországban tartózkodó az országon átutazó, illetve oda készülő román állampolgárok számára a megnövekedett erdő és bozott tűzveszély miatt. A TASZ tájékoztatása szerint a spanyol hatóságok narancssárga riasztást rendeltek el a valenciai autonóm közösségben és a vegetációtüzek magas kockázata miatt. A külügyminisztérium azt javasolja a román állampolgároknak, hogy kerüljék azokat a területeket, ahol jelenleg is tűz van, vagy közvetlen veszélye áll fel annak, hogy lángok csapjanak fel. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az utak állapotát és az esetleges forgalmi korlátozásokat, valamint szigorúan be kell tartani a helyi hatóságok utasításait. A bajba került román állampolgárok a valenciai román főkonzulátustól kérhetnek konzuli segítséget, sürgős esetben a képviselet a plusz 34 677 842-467-es ügyeleti telefonszáma hívható. A külügyminisztérium egyúttal arra kéri az utazókat, hogy folyamatosan kövessék a spanyol hatóságok tájékoztatásait, illetve indulás előtt tájékozódjanak az aktuális utazási tanácsokról. És persze érdemes hallgatni bennünket is, egyrészt az ilyen fontos infókért, másrészt pedig a legnagyobb slágerekért, úgyhogy akkor most megint azok következnek.

0: Ez itt továbbra is a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, jó reggelt és jó rádiózás is kívánok nektek. 7:30 hamarosan így persze érkeznek a Plusz FM hírei is, Ábrahám Miki tolmácsolásában, aki perceken belül mesél majd nekünk egy kicsit arról is, hogy milyen jelenségre figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutára várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány. Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalon. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Meghosszabbították a villamos energiapiaci biztonsági intézkedések hatályát. Továbbra is súlyos a szárazság okozta helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították a villamos energiapiaci biztonsági intézkedések hatályát. A Transelektrika szeptember 30-áig alkalmazhatja a kormányhatározatban előírt biztonsági intézkedéseket. Mindezt a Duna vízhozamának továbbra is rendkívül alacsony szintje. A kitartó hőség, az esti csúcsidőszakban az áramfogyasztás növekedése, továbbá a szélerőművek és fotovoltaikus rendszerek termelésének várható csökkenése indokolta. Az intézkedések az áramhiányos időszakokban alkalmazhatók, meghatározott sorrendben. Ezek közé tartozik az alternatív tüzelőanyag is működő hőerőművek tartalékainak növelése, a műszaki tartalékban lévő hőerőművek elindítása, valamint az export csökkentése vagy leállítása. Végső intézkedésként 19 és 23 óra között szakaszosan korlátozható a nagy fogyasztók számára a villamos energia felhasználás. Utóbbi kitétel a lakosságot nem érinti. Továbbra is súlyos a szárazság okozta a helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat, illetve problémák tapasztalhatók az ivóvízellátásban. Felsődernán és Papfalván teljesen kiszáradt a két községet ellátó Bisztra folyó, ezért új vízforrások feltárásán dolgoznak. Ezen felül 6 közigazgatási egységben éjszakai vízkorlátozásokat vezettek be. A vízhiányt jól érzékelteti a szalárdi tározó állapota is. Jelenleg mintegy 2,3 millió köbméter víz van benne, miközben a normális szint 6 millió köbméter. A vízgyűjtő területről érkező utánpótlás gyakorlatilag nulla. A Körösök vízügyi igazgatósága azt javasolja a polgármesteri hivataloknak, hogy a szárazság súlyosbodása miatt gondolják újra a települések vízellátási forrásait. A megyei hatóságok hosszabb távú megoldásokat keresnek a víz helyben tartására. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ennek lényege az, hogy csökkentik egy termék mennyiségét, miközben az ára változatlan marad. Így a fogyasztó ugyanazért az összegért kevesebb terméket kap. A hatóság szerint ezt a fogyasztók sok esetben észre sem veszik, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti havi kiadásaikat. A jelenség az élelmiszerektől a háztartási és testápolási termékekig számos árucsoportot érinthet. A mennyiség csökkentése önmagában nem törvénysértő. Akkor válik azzal, ha erről nem tájékoztatják átláthatóan a fogyasztót. A hatóság azt tanácsolja, hogy vásárláskor ne csak a termék árát és csomagolását figyeljék, hanem ellenőrizzék a nettó mennyiséget és az egységárat is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg 20 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 34 fok felett is mérhetünk majd enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyveledi vízművek a Stefáncsehmári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
1: Plusz FM! Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz! Reggeli Plusz!
0: Hát folytatódjon akkor a Reggeli Plusz, most is a legjobb zenékkel. Itt lesz hamarosan a Release Me, Agnes 2009-es dala, de előtte szóljon most Sienna Spyro újdonsága. Ez nem más, mint a Material Lover.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

7 óra 41 perckor kívánok könnyű ébredést minden Váradinak, én Hosszú Sanyi vagyok, ti pedig a Reggeli Plusz hallgatjátok, de ha már hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Ehhez adok most elérhetőségeket, a telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtok nekem üzenni, és van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Az iskolások jelenleg a 8. osztály elvégzése után többnyire a szüleik és a tanáraik nyomására választanak tanintézetet, vagy esetleg ott tanulnak tovább, ahol a barátaik, anélkül, hogy tisztában lennének az, hogy valójában mire hivatottak, mi a legjobb nekik, ezért pályaorientációs központot alapít Nagyváradon Bihar megye önkormányzata. Célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak, hogy a készségeiknek megfelelő iskolát, illetve szakmát válasszanak. Érdekelne is, hogy ti mennyire tartjátok ezt jó ötletnek. Tehát várom akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig érkeznek most is a legnagyobb

mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjánál hosszú Sanyi, aki ma arra kíváncsi, hogy ti mennyire tartjátok azt jó ötletnek, hogy pályaorientációs központot alapítanak Nagyváradon, ahol majd segítséget nyújtanak a diákoknak, hogy a készségeiknek megfelelő iskolát, illetve szakmát válasszanak. Magyar János azt írja, tulajdonképpen nem rossz ötlet, de így is korai, mert idővel változnak az elképzelések, nem lehet tudni, hogy a jövőben mire lesz szükség. Az igazság az, hogy a fiatalok ma nem akarnak fizikai munkát végezni, de a legtöbben mégis olyasmit kell végezzen, mert az értelmi képessége nem mindenkinek teszi lehetővé, hogy orvos vagy ügyvéd legyen. Szakmunkásokra lenne szükség, de a fizikai munka nem a vágyáma senkinek. Aztán Bodán Anna Mária azt írja, hogy jó ötletnek tartja, mint ahogyan Hegedűs Julianna is nagyon jó ötletnek tartja. De aztán Szabó László is kommentet, a mai fiatalok nagy része nem igen tudja, hogy mi szeretne lenni, vagy ha igen, akkor minél kevesebb köze legyen a kötött munkaidőhöz. Nem rossz kezdeményezés a helyi tanács részéről, valószínűleg mi is igénybe fogjuk venni, ha kapunk egy pontos címet. Hát a pontos címet azt inkább majd akkor adnám meg, hogyha már végleges, de az elképzelések szerint a Patriot Cellular 2 alatt lesz majd ez a központ. Aztán Sitting Bull is írt, civilizált országokban rég ez a módi, érdeklődés alapján osztják a gyerekeket, vannak akik rajzolnak, mások írnak, stb. Itt keleten mindig terelték a gyerekeket, mint a marhákat, mindenkit egy helyre. Aztán Madacsi Varga István is írt, a mai fiatalság nagy része nem tudja, mit szeretne 8 osztály után, de hál' Istennek vannak még, akik szaklíciumot választanak, és köszönöm, hogy vannak ilyenek. Aztán Nagy Sándor is kommentelt, nekem az a meglátásom, hogyha nem olyan munkáról van szó, amit telefonsimogatással lehet végezni, akkor a fiatalok úgy menekülnek tőle, mint ördög a Szentelt-víztől, és azért elsősorban a szülők felelősek, ha a kicsi koruktól nem arra nevelik a gyereket, hogy a sikerért, pénzért, elismerésért meg kell dolgozni, akkor kis szerencsével érettségi után lesz belőle diplomás szakképzetlen munkás. Másodszorban a tanügy és az összes tanügyminiszter, aki mindenáron diplomás fiatalok ezreit vizionálta. Ezért van az, hogy ma egy villanyszerelő, vízvezetékszerelő, esztergályos, autószerelő, stb. Szakember több pénzt kereshet, mint egy középvezető. És azután lehet óvégatni a neten minden olyan cikk hozzászólásaiban, ahol új gyár megnyitásáról írnak, hogy ezek is minimálbért fizetnek. Valaki kapcsolja már fel a lámpát nekik, hogy a szakképzetlen munkás nem igazgatói vagy mesteri fizút kap. Valamint Talódi Zsuzsa is írt, ő nagyon sok boldog névnapot kíván barátnőjének, Kakucsi Erikának, és persze minden Erikának, így van, boldog névnapot az Erikáknak, a most érkező Justin Timberlake dal szóljon elsősorban nekik, és persze a hozzászólásokért cserébe.

0: feeling me? Let's do something. Induljon pozitívan a Nagyváradi reggel.
1: Reggeli Plusz.
0: Reggeli Plusz.
1: A Plusz FM-en.

0: Hát eddig tartott ma a reggeli plusz, de most is csak én fogok elköszönni cirka 20 órára a Plusz FM-en, ugyanúgy zajlik tovább az élet. Közvetlenül utána érkezik Szegedi Mária, aki a továbbiakban is el fogja hozni nektek a legszuperebb zenéket, melyet 15 órától Keserű Tomi folytat, majd aztán 20 órától remélhetőleg késés nélkül megérkezik a zenevonat is ide a 89,6-ra. Én pedig köszönöm, hogy velem indítottátok ezt a hetet. Az elmúlt két órában ugye hosszúságit hallottátok, holnap megint fogjátok, mert lesz reggeli plusz, ugyanúgy, mint ma, majd 6 órától, úgyhogy kedden is a legnagyobb slágerekkel ébresztelek majd titeket, de addig is vigyázzatok magatokra, szép napot és jó rádiózást mindenkinek!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Újítsd fel fürdőszobádat a Brikóval,

0: Szeptember 2-ig 25%-os kedvezménnyel az Onega Hidromasszázs zuhanykabinára mindössze 1349 lej. Valamint 40%-os kedvezménnyel a kerek porcelán mosdókagylóára csak 244 lej 90 bani. Még nagyobb kényelemért válaszd a Brico szerelési szolgáltatását is. Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-ig az 500 g-os Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32 lej 99 bani, valamint az A4-es fénymásolópapír 80 g-os 500 íves csomagban mindössze 15 lej 99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Meghosszabbították a villamosenergiapiaci biztonsági intézkedések hatályát. Továbbra is súlyos a szárazság okozta helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították a villamosenergiapiaci biztonsági intézkedések hatályát. A Transelektrika szeptember 30-áig alkalmazhatja a kormányhatározatban előírt biztonsági intézkedéseket. Mindezt a Duna vízhozamának továbbra is rendkívül alacsony szintje. A kitartó hőség, az esti csúcsidőszakban az áramfogyasztás növekedése, továbbá a szélerőművek és fotovoltaikus rendszerek termelésének várható csökkenése indokolta. Az intézkedések az áramhiányos időszakokban alkalmazhatók, meghatározott sorrendben. Ezek közé tartozik az alternatív tüzelőanyagokkal is működő hőerőművek tartalékainak növelése, a műszaki tartalékban lévő hőerőművek elindítása, valamint az export csökkentése vagy leállítása. Végső intézkedésként 19 és 23 óra között szakaszosan korlátozható a fogyasztók számára a villamos energia felhasználás. Utóbbi kitétel a lakosságot nem érinti. Továbbra is súlyos a szárazság okozta helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat, illetve problémák tapasztalhatók az ivóvízellátásban. Felső-Dernán és Papfalván teljesen kiszáradt a két községet ellátó Bisztra folyó, ezért új vízforrások feltárásán dolgoznak. Ezen felül 6 közigazgatási egységben éjszakai vízkorlátozásokat vezettek be. A vízhiányt jól érzékelteti a Szalárdi tározó állapota is. Jelenleg mintegy 2,3 millió köbméter víz van benne, miközben a normál és szint 6 millió köbméter. A vízgyűjtő területről érkező utánpótlás gyakorlatilag nulla. A Körösök vízügyi igazgatóság azt javasolja a polgármesteri hivataloknak, hogy a szárazság súlyosbodása miatt gondolják újra a települések vízellátási forrásait. A megyei hatóságok hosszabb távú megoldásokat keresnek a víz helyben tartására. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ennek lényege az, hogy csökkentik egy termék mennyiségét, miközben az ára változatlan marad. Így a fogyasztó ugyanazért az összegért kevesebb terméket kap. A hatóság szerint ezt a fogyasztók sok esetben észre sem veszik, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti havi kiadásaikat. A jelenség az élelmiszerektől a háztartási és testápolási termékekig számos árucsoportot érinthet. A mennyiség csökkentése önmagában nem törvénysértő. Akkor válik azzá, ha erről nem tájékoztatják átláthatóan a fogyasztót. A hatóság azt tanácsolja, hogy vásárláskor ne csak a termék árát és csomagolását figyeljék, hanem ellenőrizzék a nettó mennyiséget és az egységárat is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Kissé felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, a nappali csúcsértékek pedig 33-34 Celsius fok körül alakulnak. A késő délutáni esti órákra számíthatunk némi záporok, zivatarok kialakulására, az éjjeli minimumok pedig 16-18 fok körül alakulnak. Az eddigi előrejelzések alapján kedden, szerdán 31 fokra számíthatunk és derült égboltra.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Lezárták a Stefán Csemár és Ugár út, Berzei és a Szfüntu Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csemár és Ugár út és a Szfüntu Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csemár és Ugár útra. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Szép jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek. 2026. augusztus 31-e hétfő, a 89,6-on pedig már el is tartott. A délelőtti plusz, a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Déli 12 óráig itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal, és mindezt megfűszerezem nektek a Plusz FM legnagyobb slágereivel, úgyhogy értemes lesz velem tartani. Kezdésnek már itt is van a Well Hello és az Éjfél Tájt című slágerük. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csodaszép hétfőtök!
1: Slágerek, magyar kedvencek!

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a 89,6-on. Pluszosok, a végéhez közeledik a Nagyváradi főutca korzójának felújítása, amely 2025. novemberében kezdődött. Az új porfér burkolat szinte teljesen elkészült, már csak kisebb szakaszok maradtak hátra az Úri utcai kereszteződésben, illetve a Bémer tér felőli részen. Kövezésre vár még egy-egy kisebb terület a holnaposok szobra előtt és a volt Merkur épülete előtt is. Jelenleg pedig a kivitelezők a Fő utca és az Úri utca kereszteződésében dolgoznak. A munkálatokat az iskola kezdésig szeretnék befejezni, hogy az autóforgalom zavartalanul haladhasson. A korzó két végén pedig a szökőkuta kialakítása is hátra van, emellett felszerelik az új világítótesteket és elhelyezik az utcabútorokat. A 12,4 millió lejes beruházás hivatalos határideje 2027. novembere, de a Városháza szerint a munkálatokat már idén lezárhatják.

Hello, hello pluszosok! Még körülbelül egy hétig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, amelynek értelmében a közvilágítást este 10 órakor kapcsolják fel a megszokott 9 óra helyett. A helyi tanács augusztus 27-i ülésén két tanácsos is az intézkedés megszüntetését kérte. Sorin Birta polgármester szerint azonban a korlátozás az országos energiamegtakarítást szolgálja, mivel a Duna alacsony vízállása miatt Románia energiatermelése csökkent, a csúcsidőszakban pedig importra szorul. Nagyvárad a közvilágítás egy órás késleltetésével mintegy 3,3 megawattóra energiát takarít meg. A polgármester szerint az éjféli és reggel 6 óra közötti fogyasztás csökkentés nem lenne hatékony, mivel akkor már van elegendő energia a rendszerben. Azt is elmondta, hogy a közvilágítás szeptember elején visszatér a megszokott rendhez. Birta szerint a későbbi felkapcsolás miatt a következő egy hétben a gyalogosoknak és az autósoknak fokozottan kell figyelniük, külön közlekedésbiztonsági intézkedéseket azonban nem tervezett.

0: Magyar Rádió környékbeliek, szép jó reggelt kívánok! A One Republic slágerével fél időhöz érkeztünk itt, a hétfő délelőtti plusz első órájában. A mikrofont átadom Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok, időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel, úgyhogy mindenképp érdemes itt maradnotok a 89,6-on.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmektel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmektit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Nyári akció a Jani Kaucsuknál.
4: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
5: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
6: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. A váratlan fordulat történt Ausztráliában. A tiltás óta még több kiskorú használja a közösségi médiát. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre. Díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagyforgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be. Választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. Az önkormányzat legutóbbi ülésén két helyi tanácsos is azt kérte a polgármesteri hivataltól, hogy a város térjen vissza a megszokott közvilágítási rendszerhez. Vagyis ne este 10-kor, hanem már 9-kor kapcsolják be a közvilágítást. Az egyikük szerint jobb megoldás lenne a 24 és reggel 6 óra közötti időszakban korlátozni az energiafogyasztást. A Szociáldemokrata párt helyi tanácsosa pedig úgy véli, hogy a közvilágítás szüneteltetése csupán egy imázsépítő propaganda célokat szolgáló intézkedés. Florin Birte polgármester visszautasította a vádakat. Majd hozzátette, Nagyvárad a közvilágítás bekapcsolásának egy órás késleltetésével 3,3 megawattóra energiát takarít meg. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy szeptember elején mindenképp véget ér az intézkedés. Ismét növekedésnek indult a közösségi platformok használata a 16 éven aluli ausztráliai fiatalok körében. Annak ellenére, hogy 2025 végén szigorú tilalmat vezettek be erre a korosztályra. Derül ki egy szülői felügyeleti alkalmazást üzemeltető cég adataiból. A fiatalok közösség média forgalma jelentősen visszaesett az úttörő jellegű jogszabály hatályba lépésekor, melyhez később hasonló kezdeményezéseket indítottak el Franciaországban, Nagy-Britanniában és más országokban is. Közben a használat újból emelkedni kezdett. Helyenként még a tilalom előtti szintet is meghaladva. Például a 10-12 éves gyermekek 11,3%-a használt TikTokot 2026. júliusában, ami magasabb aránya 2025. novemberi 10,7%-nál. A 13-15 éves korosztályban a fiatalok 25,9%-a továbbra is jelen van a rövid videós platformon, ami alig 1%-kal marad el a korlátozás előtti szinttől. Miközben a Snapchat és az Instagram esetében is hasonló emelkedő trend figyelhető meg.
9: Plusz FM időjárás jelentés.
11: kissé felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, a nappali csúcsértékek pedig 33-34 Celsius fok körül alakulnak. A késő délutáni esti órákra számíthatunk némi záporok, zivatarok kialakulására, az éjjeli minimumok pedig 16-18 fok körül alakulnak. Az eddigi előrejelzések alapján kedden, szerdán 31 fokra számíthatunk és derült égboltra.
10: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
12: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
9: Plusz FM. Közlekedési információk.
11: Lezárták a Stefán Csemár és Ugár út, Berzei és a Szfündul Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csemár és Ugár út és a Szfündul Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csemár és Ugár útra. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
9: És most vissza a zenéhez.
11: Emmeri és Samir Twain 2023-as közösével folytatjuk a hétfő délelőtöt. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek.
9: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Augusztus 31 és szeptember 11-e között ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVESZT a vele szerződésben álló nagyváradi lakosoktól. Ez az idei harmadik ilyen kampány, az utolsót ősszel szervezik meg. Ezt állítják többek között a régi matracokat, szétszerelt bútorokat, mosdó és WC-kagylókat, zuhanykabinokat üveg nélkül, parkettát, lambériát, fűtőtesteket, szőnyegeket és ablakkereteket üveg nélkül. A veszélyes hulladékok közül például festékeket, oldószereket, rovarírtókat, ragasztókat, elemeket és hordozható akkumulátorokat is átvesznek. Elektromos háztartási gépeket és más elektromos hulladékokat ezúttal nem gyűjtenek. A hulladékot a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz előzetesen időpontot kell egyeztetni a 0751 306 526-os telefonszámon hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A telefonban meg kell adni a hulladék típusát és mennyiségét, majd értesítik a lakost a begyűjtés időpontjáról. A hulladékot csak ekkor kell a ház vagy több ház elé kihelyezni. Aki pedig nem tudja megvárni a kampányt, a Turzó Sándor vagy az Uzinelor utcai szelektív hulladékgyűjtőközpontba is elszállíthatja a hulladékot. A leadás ingyenes, személyigazolvány felmutatásával. Augusztus 31 és szeptember 11-e között tett pluszosok ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVESZT, a vele szerződésben álló nagyváradi lakosoktól.

Harcosok a nagyváradi polgármesteri hivatal közösségi kertek kialakítására keres olyan tömbházlakó közösségeket, amelyek vállalnák a területek gondozását. A felhívás néhány nap alatt mintegy 450 hozzászólást eredményezett, és számos lakó tulajdonosításolás konkrét helyszín megjelölésével jelezte a csatlakozási szándékát. A Városháza a legnagyobb érdeklődést mutató negyedekben olyan 500-1000 négyzetméteres, napos és könnyen megközelíthető területeket keresne, amelyek alkalmasak lehetnek a közösségi kert kialakítására. A helyszín kiválasztását és alkalmasságának ellenőrzését az önkormányzat vállalja, sőt a kialakítás költségeit szintén a város fedezni. Előkészítenék a területet, kialakítanák a magaságyásokat, az öntözőrendszert, a sétányokat és a közösségi teret, valamint komposztálót, tájékoztató táblát, növényeket és gyümölcsfákat is biztosítanának. A kertekben zöldségeket, fűszer és gyógynövényeket, illetve virágokat termeszthetnének a környék lakói. A kialakítás után viszont nekik kellene gondoskodniuk a növényekről, cserébe a termést is ők használhatnák fel. A kezdeményezés iránt érdeklődő lakóközösségek jelenleg a polgármesteri hivatal Facebook bejegyzése alatt jelentkezhetnek a társulás nevének, címének és városrészének megadásával. A nagy érdeklődés mellett több gyakorlati kérdés is felmerült azonban. A hozzászólók elsősorban attól tartanak, hogy illetéktelenek leszedik a termést, illetve vita alakulhat ki a munkamegosztásról. Az öntözés, a fenntartás és a kertek védelme szintén visszatérő téma volt. Többen arra is emlékeztettek, hogy a tömbházak körüli kertészkedés nem teljesen új Nagyváradon. Évtizedekkel ezelőtt több lakónegyedben is műveltek kisebb kerteket. A bolgárkertészet hagyománya pedig szintén hosszú múltra tekint.

0: Környékbeliek, hamarosan 9 óra, ez pedig azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját. Ábrahám Miklós kollégám már készen áll, ő érkezik a hírekkel, fogadjátok nagy szeretettel, de még mielőtt átveszi tőlem a mikrofont, ti jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, lehet nekünk írni bátran, Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket, itt is üzenhettek, de mindenképp kövessetek itt bennünket, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Vezetékes számunk, amin déli 12 óráig hívhattok, 03 59 17 22 22. A következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk. Mutatom. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: A következő járra meg lesz

0: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Nagymered polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. A váratlan fordulat történt Ausztráliában. A tiltás óta még több kiskorú használja a közösségi médiát. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre. Díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagy forgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be. Választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Nagymered polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. Az önkormányzat legutóbbi ülésén két helyi tanácsos is azt kérte a polgármesteri hivataltól, hogy a város térjen vissza a megszokott közvilágítási rendszerhez. Vagyis ne este 10-kor, hanem már 9-kor kapcsolják be a közvilágítást. Az egyikük szerint jobb megoldás lenne a 24 és reggel 6 óra közötti időszakban korlátozni az energiafogyasztást. A Szociáldemokrata párt helyi tanácsosa pedig úgy véli, hogy a közvilágítás szüneteltetése csupán egy imázsépítő propaganda célokat szolgáló intézkedés. Florin Birte polgármester visszautasította a vádakat. Majd hozzátette, Nagyvárad a közvilágítás bekapcsolásának egy órás késleltetésével 3,3 megawattóra energiát takarít meg. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy szeptember elején mindenképp véget ér az intézkedés. Ismét növekedésnek indult a közösségi platformok használata a 16 éven aluli ausztráliai fiatalok körében. Annak ellenére, hogy 2025 végén szigorú tilalmat vezettek be erre a korosztályra. Derül ki egy szülői felügyeleti alkalmazást üzemeltető cég adataiból. A fiatalok közösségmédia forgalma jelentősen visszaesett az úttörő jellegű jogszabály hatályba lépésekor, melyhez később hasonló kezdeményezéseket indítottak el Franciaországban, Nagy-Britanniában és más országokban is. Közben a használat újból emelkedni kezdett. Helyenként még a tilalom előtti szintet is meghaladva. Például a 10-12 éves gyermekek 11,3%-a használt TikTokot 2026. júliusában, ami magasabb aránya 2025. novemberi 10,7%-nál. A 13-15 éves korosztályban a fiatalok 25,9%-a továbbra is jelen van a rövid videós platformon, ami alig 1%-kal marad el a korlátozás előtti szinttől. Miközben a Snapchat és az Instagram esetében is hasonló emelkedő trend figyelhető meg.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Kissé felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, a nappali csúcsértékek pedig 33-34 Celsius fok körül alakulnak. A késő délutáni esti órákra számíthatunk némi záporok, zivatarok kialakulására, az éjjeli minimumok pedig 16-18 fok körül alakulnak. Az eddigi előrejelzések alapján kedden szerdán 31 fokra számíthatunk és derült égboltra.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki Tata Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámerre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hétfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
3: 9 óra múlt pár perccel Nagyváradi a környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy már benne vagyunk a délelőtti plusz második órájában. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket 2026. augusztus 31-e, a mikrofonnál pedig Szegedi Máriát halljátok. Déli 12 óráig itt vagyok, a kérdésetek, információtok van, bátran hívjatok, írjatok üzenetet. Ma az Erikákat és a Bellákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, és persze azokat is, akik ma ünneplik születésnapjukat. Hatalmas ölelést küldök, és a következő slágerünket itt a 89,6-on. További jó utat, és kellemes szép napot kívánok mindenkinek, és jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára!

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintőleg hasznosabb információk. Pluszosak egyre több romániai felhasználót próbálnak megkárosítani kifinomult, több lépésből álló WhatsApp csalásokkal. Derül ki mindez a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság 2025-ös jelentéséből. A WhatsApp fiókok feltörése tavaly az egyik leggyakrabban jelentett kiberbiztonsági incidens volt. A csalók gyakran banki alkalmazottnak adják ki magukat, állítólagos gyanús tranzakciókra hivatkozva, majd távoli hozzáférés biztosító alkalmazás telepítésére veszik rá áldozataikat. Egyes esetekben hitelfelvételre vagy nagyobb összeg felvételére is rábeszélik őket, majd a pénzt kriptovaluta automatán keresztül utaltatják el. A WhatsApp fiókok eltérítéséhez gyakran az SMS-ben érkező ellenőrző kódot kérik el, vagy egy QR kód beolvasására veszik rá a felhasználót. Ezután az áldozat nevében sürgős pénzkéréseket küldenek az ismerősöknek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy soha ne adjuk ki a WhatsApp ellenőrző kódját, és ne olvassunk be ismeretlen QR kódokat. Érdemes bekapcsolni a két lépcsős hitelesítést, és banki vagy hatósági alkalmazottnak kiadó személy kérésére sem szabad távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepíteni. Ha egy ismerős pénzt kér WhatsAppon, telefonon is ellenőrizzük a kérést, hívjuk fel a személyt. Legyünk tehát óvatosak, pluszosok, egyre több romániai felhasználót próbálnak megkárosítani több lépésből álló WhatsApp csalásokkal.

Nagyváradiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyi Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csönki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal. A krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét, 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

0: telik a hétfő délelőtt, remélem kellemesen, Nagyváradi a környékbeliek. Meséljetek nekem, hogy vagytok, mi újság veletek. Én addig átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, ugyanis fél időhöz érkeztünk itt, a hétfő délelőtti plusz második órájában. A hírek után pedig jövök vissza hozzátok időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és szuper slágerekkel, úgyhogy tartsatok velünk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
3: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruhabalzsam, 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. A váratlan fordulat történt Ausztráliában. A tiltás óta még több kiskorú használja a közösségi médiát. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre. Díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagy forgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be. Választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. Az önkormányzat legutóbbi ülésén két helyi tanácsos is azt kérte a polgármesteri hivataltól, hogy a város térjen vissza a megszokott közvilágítási rendszerhez. Vagyis ne este 10-kor, hanem már 9-kor kapcsolják be a közvilágítást. Az egyikük szerint jobb megoldás lenne a 24 és reggel 6 óra közötti időszakban korlátozni az energiafogyasztást. A Szociáldemokrata párt helyi tanácsosa pedig úgy véli, hogy a közvilágítás szüneteltetése csupán egy imázsépítő propaganda célokat szolgáló intézkedés. Florin Birte polgármester visszautasította a vádakat. Majd hozzátette, Nagyvárad a közvilágítás bekapcsolásának egy órás késleltetésével 3,3 megawattóra energiát takarít meg. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy szeptember elején mindenképp véget ér az intézkedés. Ismét növekedésnek indult a közösségi platformok használata a 16 éven aluli ausztráliai fiatalok körében. Annak ellenére, hogy 2025 végén szigorú tilalmat vezettek be erre a korosztályra. Derül ki egy szülői felügyeleti alkalmazást üzemeltető cég adataiból. A fiatalok közösség média forgalma jelentősen visszaesett az úttörő jellegű jogszabály hatályba lépésekor, melyhez később hasonló kezdeményezéseket indítottak el Franciaországban, Nagy-Britanniában és más országokban is. Közben a használat újból emelkedni kezdett, helyenként még a tilalom előtti szintet is meghaladva. Például a 10-12 éves gyermekek 11,3%-a használt TikTokot 2026. júliusában, ami magasabb aránya 2025. novemberi 10,7%-nál. A 13-15 éves korosztályban a fiatalok 25,9%-a továbbra is jelen van a rövid videós platformon, ami alig 1%-kal marad el a korlátozás előtti szinttől. Miközben a Snapchat és az Instagram esetében is hasonló emelkedő trend figyelhető meg.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Kissé felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, a nappali csúcsértékek pedig 33-34 Celsius fok körül alakulnak. A késő délutáni esti órákra számíthatunk némi záporok, zivatarok kialakulására, az éjjeli minimumok pedig 16-18 fok körül alakulnak. Az eddigi előrejelzések alapján kedden szerdán 31 fokra számíthatunk és derült égboltra.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki tehát a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámerre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hídfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Olivia Rodrigo slágerével folytatjuk a hétfő délelőtöt. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Figyelemállás keresők! A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében tájékoztat arról bennünket, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 758 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 488. A kínálat meglehetősen változatos, többek között takarítókat, biztonsági őröket, értékesítőket, szakácsot, szakácssegédet, csomagolót, orvosi asszisztenst, pénztárost, sofőröket, könyvelőket, minőségellenőrt, állatgondozót, kézbesítőt, árumozgatót, eladót és mérnököket keresnek. A meghirdetett állások között profi futballistának szóló ajánlat is szerepel. Az érdeklődők további információkat a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatás ügynökség székhelyén kérhetnek a Transzilvániai utca 2 szám alatt, illetve mondom a telefonszámukat is, 0259 436 821. Sok sikert kívánok!

Programajánlóval érkeztem, pluszosok, szeptember 2-án, szerdán 18 órakor a Partiumi Színházi Gyűjtemény termében, Virúi Gyásztér a Békeülében. Mohács 500 a Csata és Csata után címmel pódiumestet szerveznek. Közreműködik Kistorék Ildikó és Meleg Vilmos. Helyszín pedig a Pável utca 10 szám, a belépés ingyenes, adományokat elfogadnak. Szeptember 2-án, tehát szerdán 18 órakor a Partiumi Színházi Gyűjtemény termében újabb pódiumestet szerveznek. Várnak mindenkit nagy szeretettel!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Rádió környékbeliek, hamarosan 10 óra, ez azt jelenti, hogy zárjuk a hétfő délelőtti plusz második óráját. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont. Ti jóha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, hívhatóak vagyunk a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. A hírek után pedig ezzel indítjuk a következő órát. Mutatom.
1: Drága órától nem leszel szép, Máriós víztől a szemed nem kék, milliós táskád nem a szójól, tisztelet nem jár úgy alapból.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Meghosszabbították a villamosenergiapiaci biztonsági intézkedések hatályát. Továbbra is súlyos a szárazság okozta helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították a villamosenergiapiaci biztonsági intézkedések hatályát. A Transelektrika szeptember 30-áig alkalmazhatja a kormányhatározatban előírt biztonsági intézkedéseket. Mindezt a Duna vízhozamának továbbra is rendkívül alacsony szintje. A kitartó hőség, az esti csúcsidőszakban az áramfogyasztás növekedése, továbbá a szélerőművek és fotovoltaikus rendszerek termelésének várható csökkenése indokolta. Az intézkedések az áramhiányos időszakokban alkalmazhatók, meghatározott sorrendben. Ezek közé tartozik

0: alternatív tüzelőanyagokkal is működő hőerőművek tartalékainak növelése, a műszaki tartalékban lévő hőerőművek elindítása, valamint az export csökkentése vagy leállítása. Végső intézkedésként 19 és 23 óra között szakaszosan korlátozható a nagyfogyasztók számára a villamos energia felhasználás. Utóbbi kitétel a lakosságot nem érinti. Továbbra is súlyos a szárazság okozta helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat, illetve problémák tapasztalhatók az ivóvízellátásban. Felső-Dernán és Papfalván teljesen kiszáradt a két községet ellátó Bisztra folyó, ezért új vízforrások feltárásán dolgoznak. Ezen felül 6 közigazgatási egységben éjszakai vízkorlátozásokat vezettek be. A vízhiányt jól érzékelteti a szalárdi tározó állapota is. Jelenleg mintegy 2,3 millió köbméter víz van benne, miközben a normális szint 6 millió köbméter. A vízgyűjtő területről érkező utánpótlás gyakorlatilag nulla. A Körösök vízügyi igazgatósága azt javasolja a polgármesteri hivataloknak, hogy a szárazság súlyosbodása miatt gondolják újra a települések vízellátási forrásait. A megyei hatóságok hosszabb távú megoldásokat keresnek a víz helyben tartására. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ennek lényege az, hogy csökkentik egy termék mennyiségét, miközben az ára változatlan marad. Így a fogyasztó ugyanazért az összegért kevesebb terméket kap. A hatóság szerint ezt a fogyasztók sok esetben észre sem veszik, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti havi kiadásaikat. A jelenség az élelmiszerektől a háztartási és testápolási termékekig számos árucsoportot érinthet. A mennyiség csökkentése önmagában nem törvénysértő. Akkor válik azzá, ha erről nem tájékoztatják átláthatóan a fogyasztót. A hatóság azt tanácsolja, hogy vásárláskor ne csak a termék árát és csomagolását figyeljék, hanem ellenőrizzék a nettó mennyiséget és az egység árat is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Kissé felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, a nappali csúcsértékek pedig 33-34 Celsius fok körül alakulnak. A késő délutáni esti órákra számíthatunk némi záporok, zivatarok kialakulására, az éjjeli minimumok pedig 16-18 fok körül alakulnak. Az eddigi előrejelzések alapján kedden szerdán 31 fokra számíthatunk és derült égboltra.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Lezárták a Stefán Csemár és Ugár út, Berzei és a Szföntúr Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csemár és Ugár út és a Szföntúr Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csemár és Ugár útra. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 10 óra múlt pár perccel nagyváradi a környékbeliek, mi pedig már folytatjuk is a hétfő délelőttöt, 2026. augusztus 31-e, a mikrofonnál pedig Szegedi Máriát halljátok. Nagy szeretettel köszöntelek benne és a mai névnaposainkat, az Erikákat és a Bellákat. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, és persze a születésnaposokat is. Minden szépet és jót kívánunk nektek, a folytatás már érkezik is. Itt van a Halott pénz és a Gyerekek című legújabb slágerük. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára!

Nagyváradiak, környékbeliek továbbra is pusztítanak a tarlótüzek Biharban. A tartós hőség és a kevés csapadék miatt gyorsan kiszárad a növényzet, ezért egyre nagyobb a tűzesetek veszélye Bihar megyében. A tűzoltóknak az elmúlt időszakban több településen, valamint legelőkön és erdős területeken is be kellett avatkozniuk. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a száraz növényzetben a lángok a szél miatt rövid idő alatt nagy területre átterjedhetnek, és akár erdőket, gazdaságokat is veszélyeztethetnek. A tűzoltók arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsák meg a száraz növényzetet, és ne dobjanak el cigarettacsikket vagy más gyújtóforrást füves, száraz területeken. Egy kisebb tűz is akár több 10 hektárnyi területet elpusztíthat. Legyünk óvatosak, vigyázzunk magunkra és a környezetünkre pluszosan.

Önök a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. 2027 tavaszán kezdődhet az új Nagyváradi stadion építése. A Nagyváradi helyi tanács egyhangulag jóváhagyta az új labdarúgó stadion megvalósításának elindítását. Az önkormányzat saját forrásból már 2027 tavaszán elkezdeni az építkezést. Florin Birte polgármester szerint a tervezési és kivitelezési szerződés aláírása hamarosan megtörténhet, miután lezárultak a közbeszerzési eljárások és a jogi viták. A kormány döntése értelmében az állami finanszírozás 2028-tól indulhat, addig a város biztosítja a beruházás 25%-át. A tervek elkészítése várhatóan 6 hónapot vesz igénybe, így az építkezés március végén vagy április elején kezdődhet.

0: going down.
1: Leonie, Don't Worry című slágerét hallottuk itt a 89,6-on. Plusz a sok félidőhöz érkeztünk itt a Hitfő délelőtti plusz harmadik órájában. Ez azt jelenti, hogy érkeznek a hírek. Ábrahám Miklós kollégámnak adom át a mikrofont. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig jövök vissza hozzátok a hírek után a Plusz FM legszuperebb slágereivel. Mindenképp tartsatok velünk.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 grammos Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásoló papír 80 grammos 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívj minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. A váratlan fordulat történt Ausztráliában. A tiltás óta még több kiskorú használja a közösségi médiát. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre. Díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagy forgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be. Választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. Az önkormányzat legutóbbi ülésén két helyi tanácsos is azt kérte a polgármesteri hivataltól, hogy a város térjen vissza a megszokott közvilágítási rendszerhez. Vagyis ne este 10-kor, hanem már 9-kor kapcsolják be a közvilágítást. Az egyikük szerint jobb megoldás lenne a 24 és reggel 6 óra közötti időszakban korlátozni az energiafogyasztást. A Szociáldemokrata párt helyi tanácsosa pedig úgy véli, hogy a közvilágítás szüneteltetése csupán egy imázsépítő propaganda célokat szolgáló intézkedés. Florin Birte polgármester visszautasította a vádakat. Majd hozzátette, Nagyvárad a közvilágítás bekapcsolásának egy órás késleltetésével 3,3 megawattóra energiát takarít meg. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy szeptember elején mindenképp véget ér az intézkedés. Ismét növekedésnek indult a közösségi platformok használata a 16 éven aluli ausztráliai fiatalok körében. Annak ellenére, hogy 2025 végén szigorú tilalmat vezettek be erre a korosztályra. Derül ki egy szülői felügyeleti alkalmazást üzemeltető cég adataiból. A fiatalok közösség média forgalma jelentősen visszaesett az úttörő jellegű jogszabály hatályba lépésekor, melyhez később hasonló kezdeményezéseket indítottak el Franciaországban, Nagy-Britanniában és más országokban is. Közben a használat újból emelkedni kezdett, helyenként még a tilalom előtti szintet is meghaladva. Például a 10-12 éves gyermekek 11,3%-a használt TikTokot 2026 júliusában, ami magasabb aránya 2025 novemberi 10,7%-nál. A 13-15 éves korosztályban a fiatalok 25,9%-a továbbra is jelen van a rövid videós platformon, ami alig 1%-kal marad el a korlátozás előtti szinttől. Miközben a Snapchat és az Instagram esetében is hasonló emelkedő trend figyelhető meg.
2: És most vissza a zenéhez!
1: A folytatásban itt lesz Katy Perry és a Lifetime című slágere, előtte pedig egy Green Day dalt hozok nektek. További jó utat és kellemes rádiózást!
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Szeptember 21 és 24-e között több vonat, köztük két nagy váradot érintő járat közlekedése módosul az Arad-Temesvár vasút vonalon végzett pályamunkák miatt. A Nagyvárad-Nagyszalonta-Arad-Temesvár útvonalon közlekedő járat szeptember 22 és 24-e között Nagyváradtól Aradig a megszokott menetrend szerint jár, Arad és Temesvár között azonban az utasokat autóbuszokkal szállítják tovább. Ugyanez érinti az ellenkező irányban közlekedő Temesvár-Arad-Nagyvárad járatot is szeptember 22 és 24-e között. Aradtól Nagyszalontán át Nagyváradig a vonat menetrend szerint közlekedik. A munkálatokat Temes-Szent András és Temes-Kalárcsa fürdő állomások között végzik. A vasúttársaság azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Az érintett járatokra megváltott, de fel nem használt jegyek árát kérésre visszatérítik, akár a teljes útvonalra, akár a meg nem tett szakaszra, a hatályos vasúti személyszállítási szabályzatnak megfelelően. Na, na, na.

Augusztus 25-től pluszosok ideiglenesen felfüggesztette az urbanisztikai dokumentumok kiadását és feldolgozását a nagyváradi polgármesteri hivatal. A Városháza szerint erre az új területrendezési, urbanisztikai és építési törvénykönyv hatályba lépése miatt van szükség. A 2026. augusztus 10-én elfogadott 169-es számú törvény jelentős változásokat hozza az urbanisztikai ügyintézésben, ezért frissíteni kell a formanyomtatványokat és a hivatal belső munka folyamatait is. Az ügyintézés pedig csak azt követően indulhat újra, hogy a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium eljuttatja az önkormányzatokhoz az új eljárásokhoz szükséges nyomtatványokat, és ezeket Nagyváradon is bevezetik. Egyelőre nem tudni, mikor lesznek elérhetőek az új formanyomtatványok, így a felfüggesztés időtartama sem ismert. A Városháza közlése szerint az ügyintézés újraindításáról külön tájékoztatják majd a lakosságot.

0: koszosok, ha van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Ott vagyunk a Facebookon és Instagramon is, Plusz FM nagyváradként. Kövessetek bennünket, és itt is üzenhettek nekünk bátran. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Ábrahám Miklós kollégám már készen áll, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A következő órát pedig ezzel indítjuk. Mutatom. I'm feeling alright, baby, I'm gonna have the best freaking night of my life.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 3 darabos kiszerelésű 2 decis szívószálas teddy üdítő, 4 lej 79 bani, 85 100 g-os Rochand Lakmi csokoládé, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A szokásosnál melegebb időt hozhat a szeptember, főként a hónap második felében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség arra is felhívta a figyelmet, hogy a személyazonosító okmány megújítása után nem kell új kérelmet benyújtani. Az adatok frissítését követően a rendszer havonta automatikusan ellenőrzi a jogosultságot. A lakcímváltozás vagy a család összetételének módosulása esetén azonban új igénylés szükséges. A támogatást 2026 végéig folyósítják a jogosultsági feltételeknek megfelelő személyeknek. Az összeget nem készpénzben és nem bankszámlára utalják. A villanyszámlákat a szolgáltató által kiállított számla alapján közvetlenül a postahivatalokban lehet kiegyenlíteni. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A polgármesteri hivatal tervezőket kért arra, hogy vizsgálják meg egy a Magyaró út alatt húzódó gyalogos aluljáró megépítésének lehetőségét. A Dózsa György és a Georgenescu utca kereszteződésének térségében.

0: Az aluljáró megépítése azonban attól is függ, hogy mit kezdenek a Párizspatakkal, ami épp ott folyik a felszín alatt. Az aluljárót liftekkel is felszerelnék, hogy a fogyatékkal élők számára, illetve minden valószínűség szerint a kerékpárosok számára is biztosítsák a hozzáférést. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szeptember első felében főként az ország nyugati és délnyugati részén lehet az időszakos átlagnál melegebb. A hónap második felében azonban már Románia egész területén az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható. A csapadék mennyisége térségenként és hétről hétre változhat. Az előrejelzés heti átlagokra vonatkozó tendenciákat mutat a 2006-2026 közötti referencia időszakhoz viszonyítva. Ezért rövid ideig tartó szélsőséges időjárási jelenségek, például viharok vagy kánikula hullámok pontos időpont nem lehet belőle megállapítani. A csapadék tekintetében változatosabb a kép. Az első héten északkeleten és helyenként az ország közepén az átlagosnál több, a második héten viszont nyugaton, délnyugaton és a középső ország részben kevesebb csapadék valószínű. A hónap második felében a legtöbb térségben az átlagoshoz közeli csapadék mennyiségre számítanak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben még 32 fokkal búcsúzik a nyár, este aztán 17-19 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
2: Kellemes hétfőt kívánok nektek, és ráadásul ez a mai nap a nyár utolsó napja hivatalosan, hiszen 2026. augusztus 31-e van. A Plusz FM viszont dübörög, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és itt a Sláger Plusz is, ami ebben a pillanatban veszi kezdetét. A következő 4 óra műsorvezető házigazdája pedig Kessérű Tomi. Várlak benneteket, állok a rendelkezésetekre a mai napon is, természetesen hozom a sok-sok fontos helyi infót, és jönnek a témák, az érdekes is. Képzeljétek el, 63 év után került elő egy hátizsák egy tiroli gletszerből. Aranyos a sztori, viszont ennek van egy nagyon fontos mondani valója, illetve figyelmeztetése ennek a történetnek, hogy pontosan mire utalhat, az kiderül az óra második felében. No, nincs más hátra, mint előre, 3-2-1, indulunk, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Közlekedők, figyelem, itt a Sláger Plusz első órájában. A következő időszakban ugyanis több forgalomkorlátozásra is számítani kell Nagyváradon. Például a vasúti felüljáró meglévő hídfőinek elbontása miatt szeptember 7-ig lezárták a nagyváradi Kodrillor utcát, mind a Fökliej és az Ekaterina Teodori utcák kereszteződésénél található körforgalom, mind pedig a Nimfe Aquapark környékén lévő körforgalom felül. A korlátozás ideje alatt a Nimfe Aquapark parkolójához, valamint a Dinamo sporttelephez továbbra is biztosított lesz a bejutás. Ugyancsak ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oredea Shopping City és a Hornbach áruház közötti gyűjtő úton szeptember 1-e és 11-e között. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Aztán infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinéla út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávjuk lezárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, hogyha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. No, köszönöm szépen. Jó utat kívánok mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

slágerekkel és magyar kedvencekkel megyünk mindjárt tovább, de előtte ismét számítanék a figyelmetekre. A városban zajló infrastruktúrális munkálatok miatt szeptember 1-e kedreggel 8 órától szünetelni fog a melegvízszolgáltatás a 303-as hőközponthoz tartozó fogyasztóknál, tudatja közleményében a nagyváradi hőszolgáltató vállalat. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az intézkedés a 304-es, 308-as, 309-es és 316-os hőközpontokat is érintheti, ahol csökkenhet a nyomás, a hőmérséklet vagy a vízhozam. A következő utcák érintettek egyébként: Nikolaj Zsiga, Brásovului, Republicsi, Franz Schubert, Robiné, aztán Gyorge Dima, Magyarú, Snagovului, Barbu, Stefanescu, Della Brancea, Ekaterin Teodoriu, Dr. Louis Pasteur, Gyorge Dozsa, Felákului, Titus Popovics, Bránului, Bikázului utca lakói. A szolgáltatás várhatóan egyébként legkésőbb szeptember 4-én pénteken este 23 óra 30 perckor helyreáll. Mint ahogyan a Rogerius negyed nagy részén, az Uzinelortól egészen az olimpia ideig is akkor fog. Már lassan egy hete szünetel a szolgáltatás, a műszaki csapatok a Cantacuzino és Michelangelo utcák, illetve a Traian Lalescu és a Cosminolo utcák kereszteződésénél. A Cantacuzino utcán a 80-as szám mellett és a Traian Lalescu utcán a Bodola Gyula stadion melletti beavatkozása miatt. További információk a 0800 078-as ingyenesen hívható zöld számon kérhetőek és kaphatóak, vagy pedig a 0259 467 577-es telefonszámon. Köszönöm szépen a türelmeteket és a megértéseteket!

A Schlager Plusz első órájában egy nagyon különleges történettel készültem nektek. Képzeljétek el, Ausztriában egészen különös lelet került elő. Egy hátizsák, ami 63 évvel ezelőtt tűnt el egy gletszeren. A felszerelést egy ma már 86 éves bajor férfi vitte magával még 1963-ban, amikor túrázás közben egy gletszer szakadékba zuhant. A mentéskor aztán eldobta a hátizsákot, hogy könnyebb legyen kiemelni, és azt hitték, hogy ez örökre elveszett. A zsákot most egy hegyi vezető találta meg júliusban, közel 3 kilométeres magasságban. A benne lévő tárgyak, a jégcsákány, egy fényképezőgép, egy síp és egy viharvert dokumentummappa az 50-es, 60-as évekből származnak. Az osztrák rendőrség hosszabb nyomozás után aztán beazonosította a tulajdonost, akinek egészségi állapota miatt végül a fiának adták át a megtalált felszerelést. A történet egyébként nagyon jól mutatja, hogy milyen lassan, de könyörtelenül dolgozik a természet. A gletszer évtizedekig őrizte a hátizsákot, majd egyszer csak visszaadta. Hát egy darabka múlt, egy időkapszula, ami szó szerint a jégből került elő. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy happy enddel végződött a történet. A férfi biztosan nagyon örült annak, hogy visszakapta ezt a relikviát, amiben hát sok emlék van neki erről a túráról, de ugyanakkor ez egy figyelmeztetés is, hogy ezek a gletszerek ugye olvadnak, és erről mi emberek tehetünk, úgyhogy ez valószínűleg ugye a környezetvédelemmel is összefügg, úgyhogy nem ártana ezekre odafigyelni, mert ha minden gletszer elolvad, akkor lehet, hogy kerülnek még elő tárgyak, de akkor szépen lassan a földbolygó is megszűnik majd létezni ebben a formában. No, hát akkor az osztrák gletszerekből vissza haza Nagyváradra, már is folytatódik a Schlager Plusz, jönnek a jó zenék.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ambefettus baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

hát megkezdődött a visszaszámlálás, kérem szépen, hogy mennyi van még hátra a nyárból? Nem sok, de azt töltsük el tartalmasan. Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában zárjuk a Sláger Plusz első óráját. Most jönnek a ropogós információk, a friss hírek természetesen, ebben Ábrahám Miklós kollégám siet a segítségünkre, őt is fogadjátok nagyon sok szeretettel. Aztán természetesen jövök vissza, és a hírek, az időjárás és a közlekedés után indítom a Sláger Plusz második felvonását, méghozzá ezzel a dallal. We don't

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A szokásosnál melegebb időt hozhat a szeptember, főként a hónap második felében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség arra is felhívta a figyelmet, hogy a személyazonosító okmány megújítása után nem kell új kérelmet benyújtani. Az adatok frissítését követően a rendszer havonta automatikusan ellenőrzi a jogosultságot. A lakcímváltozás vagy a család összetételének módosulása esetén azonban új igénylés szükséges. A támogatást 2026 végéig folyósítják a jogosultsági feltételeknek megfelelő személyeknek. Az összeget nem készpénzben és nem bankszámlára utalják. A villanyszámlákat a szolgáltató által kiállított számla alapján közvetlenül a postahivatalokban lehet kiegyenlíteni. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A polgármesteri hivatal tervezőket kért arra, hogy vizsgálják meg egy a Magyaró út alatt húzódó gyalogos aluljáró megépítésének lehetőségét. A Dózsa György és a George Enescu utca kereszteződésének térségében. Az aluljáró megépítése azonban attól is függ, hogy mit kezdenek a Párizs patakkal, ami épp ott folyik a felszín alatt. Az aluljárót liftekkel is felszerelnék, hogy a fogyatékkal élők számára, illetve minden valószínűség szerint a kerékpárosok számára is biztosítsák a hozzáférést. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szeptember első felében főként az ország nyugati és délnyugati részén lehet az időszakos átlagnál melegebb. A hónap második felében azonban már Románia egész területén az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható. A csapadék mennyisége térségenként és hétről hétre változhat. Az előrejelzés

0: és heti átlagokra vonatkozó tendenciákat mutat a 2006-2025 közötti referencia időszakhoz viszonyítva. Ezért rövid ideig tartó szélsőséges időjárási jelenségek, például viharok vagy kánikula hullámok pontos időpontját nem lehet belőle megállapítani. A csapadék tekintetében változatosabb a kép. Az első héten északkeleten és helyenként az ország közepén az átlagosnál több, a második héten viszont nyugaton, délnyugaton és a középső ország részben kevesebb csapadék valószínű. A hónap második felében a legtöbb térségben az átlagoshoz közeli csapadék mennyiségre számítanak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben még 32 fokkal búcsúzik a nyár, este aztán 17-19 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. augusztus 31-én, hát sajnos a nyár utolsó napján hétfőn folytatódik a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz. Remélem, hogy ez azért jó hír és ellensúlyozza az előzőt. A mikrofonnál Kessérű Tomi, és már is mondom nektek, hogy ebben az órában mi lesz majd a téma. Hát elképzelhető, hogy 2031-ben megszűnik az óraátállítás Európában, ugyanis újra előkerült ez az ügy az Európai Unióban. A részletek hamarosan. Aztán természetesen én is hozom nektek a nagy világ, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, a hangerő pedig mehet fel, hiszen közben pedig folyamatosan pörögnek a legnagyobb kedvencek. Szuper hétfőt, jó rádiózást nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margittá!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

A Sláger Plusz második órájában jönnek az álláskeresőknek az infók. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében ugyanis arról tájékoztat, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 758 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 488. Hát többek között épület és járműtakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, takarítót hotelbe, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, profi focistát, minőségellenőrt, állatgondozót, kézbesítőt, árumozgatót, diszpécsert, szakmérnököt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, inast és szakképzetlen munkásokat keresnek. Hát van itt minden, kérem szépen, lehet válogatni. További információkkal az Ázsiófémi megyei székhelyén tudnak szolgálni, ugye Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt, telefonon is lehet érdeklődni 02 59 436 821. Jó álláskeresést és jó munkát kívánok nektek, a legjobb zenékkel itt a Pluszon.

továbbra is helyben járunk itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. A nyár végén újra virágba borultak a magnóliák a Nagyváradi Állami Egyetem központi kampuszában. A szokatlan jelenség azért is különleges, mert a magnóliák jellemzően tavasszal hozzák látványos, nagyméretű, fehér vagy rózsaszín virágaikat. A felsőoktatási intézmény közleménye szerint a kampusz két idős magnóliafája évről évre lenyűgözi virágzásával a diákokat, az oktatókat és a járókelőket. Most azonban a néhány éve elültetett fiatalabb fák is virágot bontottak, ráadásul augusztusban, már másodjára az év során. A magnóliák őszi, illetve nyárvégi másodvirágzása ritka jelenség, amelyet a biológusok és kertészek remontálásnak, vagyis ismételt virágzásnak neveznek. Kialakulásában genetikai sajátosságok és az elmúlt években egyre gyakoribb szélsőséges időjárási körülmények is szerepet játszhatnak. A jelenség egyik lehetséges magyarázata, hogy a hosszantartó száraz, forró időszakot hirtelen bőséges csapadék és enyhébb idő követte. A magnólia ilyen körülmények között a megváltozott hőmérsékleti és nedvességi viszonyokra reagálva idő előtt kinyithat egyes virágrügyeket. A hosszabb, forróbb nyarak és az időjárási szélsőségek ugyancsak felborítják a növény megszokott biológiai ritmusát. A jó hír, hogy a jelenség önmagában nem jelent komoly veszélyt a magnóliák egészségére. A most kinyílt rügyek tavasszal már nem fognak újra virágozni, ám mivel általában csak a rügyek kis részét érinti a korai virágzás, a következő tavaszi virágzás várhatóan továbbra is látványos lesz.

A Sláger Plusz második órájában járunk hétfőn. Ki az, akinek már elege van a téli-nyári időszámításból, az óraátállításokból? Hát elképzelhető, hogy most jó hírt hozok a folytatásban. Újra előkerült ugyanis az óraátállítás ugye az Európai Unióban. A friss jelentések szerint 2031 lehet az a dátum, amikor végleg eltűnhet a tavaszi és őszi időátállítás. A vita évek óta húzódik, mert bár az Európai Parlament már 2019-ben megszavazta a rendszer megszüntetését, a tagállamok azóta sem tudnak megegyezni abban, hogy ki melyik időzónát választaná. A helyzet azért bonyolult, mert ha minden ország szabadon döntene, akkor nagyon könnyen széteshetne az egységes európai időrend. A közlekedés, a légiforgalom, a vasút, sőt a digitális szolgáltatások is komoly káosztól tartanak, hogyha a kontinensen túl sokféle időzóna jelenik meg. A szakértők szerint a 2031-es határidő hát nem kőbe vésett, de egyre nagyobb a nyomás, hogy az EU végre egységes döntést hozzon. A lakosság többsége már évek óta az óraátállítás eltörlését támogatja. A kutatások pedig azt mutatják, a tavaszi átállás sokaknál alvászavart, fáradtságot és teljesítménycsökkenést okoz. A következő évek tehát arról szólnak majd, hogy Európa képes-e közös időzónát választani, vagy esetleg minden marad úgy, ahogyan most van. 2031-ben kiderül. Hát nálunk nem kell ennyi ideig várni a jó zenékre, már is érkeznek a slágerek és a magyar kedvencek itt a pluszon. Ezeket nem állítjuk át. We'll be right back.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: And I'll write your name.
1: A nyár búcsúztató sláger pluszt hallgatjátok augusztus 31-én a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A második órára teszünk pontot ebben a pillanatban, de ugye csak semmi pánik, megyünk tovább, várjuk a friss híreket, a ropogós információkat Ábrahám Miklóstól, aztán természetesen jövök vissza, méghozzá tele a puttony, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Ez lesz az a dal, amivel indítjuk a harmadik órát.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A szokásosnál melegebb időt hozhat a szeptember, főként a hónap második felében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség arra is felhívta a figyelmet, hogy a személyazonosító okmány megújítása után nem kell új kérelmet benyújtani. Az adatok frissítését követően a rendszer havonta automatikusan ellenőrzi a jogosultságot. Lakcímváltozás vagy a család összetételének módosulása esetén azonban új igénylés szükséges. A támogatást 2026 végéig folyósítják a jogosultsági feltételeknek megfelelő személyeknek. Az összeget nem készpénzben és nem bankszámlára utalják. A villanyszámlákat a szolgáltató által kiállított számla alapján közvetlenül a postahivatalokban lehet kiegyenlíteni. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A polgármesteri hivatal tervezőket kért arra, hogy vizsgálják meg egy a Magyaró út alatt húzódó gyalogos aluljáró megépítésének lehetőségét. A Dózsa György és a George Enescu utca kereszteződésének térségében. Az aluljáró megépítése azonban attól is függ, hogy mit kezdenek a Párizs patakkal, ami épp ott folyik a felszín alatt. Az aluljárót liftekkel is felszerelnék, hogy a fogyatékkal élők számára, illetve minden valószínűség szerint a kerékpárosok számára is biztosítsák a hozzáférést. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szeptember első felében főként az ország nyugati és délnyugati részén lehet az időszakos átlagnál melegebb. A hónap második felében azonban már Románia egész területén az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható. A csapadék

0: mennyisége térségenként és hétről hétre változhat. Az előrejelzés heti átlagokra vonatkozó tendenciákat mutat a 2006-2026 közötti referencia időszakhoz viszonyítva. Ezért rövid ideig tartó szélsőséges időjárási jelenségek, például viharok vagy kánikula hullámok pontos időpontját nem lehet belőle megállapítani. A csapadék tekintetében változatosabb a kép. Az első héten északkeleten és helyenként az ország közepén az átlagosnál több, a második héten viszont nyugaton, délnyugaton és a középső ország részben kevesebb csapadék valószínű. A hónap második felében a legtöbb térségben az átlagoshoz közeli csapadék mennyiségre számítanak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben még 32 fokkal búcsúzik a nyár, este aztán 17-19 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
2: No, hogy telik a nyár utolsó napja, hiszen 2026. augusztus 31-e hétfő van, ami biztos, hogy a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, nagyon szépen köszönöm és köszönjük, illetve a Sláger Plusz harmadik óráját, ami ebben a pillanatban veszi kezdetét. Én továbbra is Késsérű Tomi vagyok, és várlak benneteket nagyon sok szeretettel, újabb témával, újra helyi hírekkel, infókkal és a legjobb zenékkel. Medvetámadás történt a Transfogarason, egy autó lökhárítója bánta a dolgot, és ez lett a bizonyíték. Hát még jó, hogy csak ennyi teszem hozzá én, mert azért végződhetett volna rosszabbul is a történet, nem árt óvatosnak lenni természetesen. A témát hozom nektek az óra második felében, most pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Ez már a Sláger Plusz harmadik órája augusztus 31-én hétfőn. Nagyon kellemes szép napot, jó rádiózást kívánok nektek. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy várhatóan már csak a héten lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, amelynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. A nagyváradi helyi tanács augusztus 27-ei csütörtöki rendesülésén két helyi tanácsos is azt kérte az önkormányzattól, hogy a város térjen vissza a megszokott közvilágítási rendszerhez. Kosztel Mozán, a Szövetség a Románok Egységéért párt helyi tanácsosa szerint jobb megoldás lenne a 24 és reggel 6 óra közötti időszakban korlátozni az energiafogyasztást. Adrián Madár, a Szociáldemokrata párt helyi tanácsosa pedig úgy vélte, hogy ez inkább csak egy imázsépítő, propaganda célokat szolgáló intézkedés, amit meg kellene szüntetni. Válaszában Florin Birta polgármester visszautasította azokat a vádakat, miszerint a korlátozás pusztán imázsépítést szolgáló intézkedés lenne. Annál is inkább, mert sokakat éppen hogy felháborít ez a helyzet. Majd kifejtette, ennek az intézkedésnek az a célja, hogy országos szinten csökkentsük az elektromos energiafogyasztást. Nagyon jól tudják, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt le kellett állítani egy romániai villamos energia termelő atomerőmű két blokkját. Ezt a villamos energiát a csúcsidőszakban este 19 és 23, illetve 24 óra között valamivel pótolni kell. Ezt pedig csak külföldről importált energiával tudjuk megtenni, mivel Románia jelenleg ebben az időszakban nem termel annyi villamos energiát, amennyit elfogyaszt. Hozzátette, hogy Nagyvárad a közvilágítás bekapcsolásának egy órás késleltetésével 3,3 megawattóra energiát takarít meg. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mi viszont nem takarékoskodunk a jó zenékkel, figyeljetek csak!

A slágerek és magyar kedvencek mellett továbbra is maradunk helyben itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. Az augusztus havi rendes közgyűlésen múlt héten szerdán a megyei tanácsosok jóváhagyták, hogy közárverésen bérbeadjanak egy 15 négyzetméter nagyságú területet a Nagyváradi Egyetem kampusza területén, hogy egy vendéglátóipari egység működhessen ott. A határozati javaslat szavazatra bocsátása előtt Horea Abrudán, a Bihar megyei tanács alelnöke elmagyarázta, hogy jelenleg a 15 négyzetméter nagyságú területet a megye birtokolja és a Nagyváradi Egyetem adminisztrálja. A telek az Universitási utca 4 szám alatt található, a C2 jelű épülettest mellett. A tervek szerint a vendéglátóipari egységben kávét, illetve más koffeintartalmú italokat, teát, forró csokit, vizet, üdítőket, szendvicseket és pékárukat fognak forgalmazni. Az árverés havi 300 euróról áfa nélkül indul. A bérleti szerződést 4 évre kötik, meghosszabbítási lehetőséggel, a két fél írásos beleegyezésével. A licit győztese több feltételnek is eleget kell tegyen. Például sokat nyom alatban, hogy mennyi bérleti díjat hajlandó fizetni, és rendelkezik-e ehhez megfelelő gazdasági pénzügyi fedezettel. Ugyanakkor a környezet védelmére is hangsúlyt kell, hogy fektessen. A jövőbeli nyertesnek állnia kell a kávéház kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat, és ráhárul a tevékenység kifejtéséhez szükséges különféle jóváhagyások és engedélyek beszerzésének a feladata is. A Nagyváradi Egyetem azt kérte, hogy a bérleti díj összegének felét kapja meg, a másik 50% pedig a megyei tanács költségvetését fogja gyarapítani.

A Sláger Plusz harmadik órájában akkor érkezzen a félelmetes történet, hát óvatosan a hegyekben. Szinte filmbe illő jelenet játszódott le ugyanis a Transfogarasi úton. Egy autósnak sikerült felvennie, ahogy egy medve rátámad egy parkoló autóra és letépi róla a lökhárítót. A felvétel futótűzként terjed, mert nagyon jól mutatja, hogy mennyire hozzászoktak a vadállatok az emberi jelenléthez ezen a népszerű kiránduló helyen. A beszámolók szerint a maci először csak szaglászott, aztán hirtelen agresszíven nekiment a kocsinak, és néhány másodperc alatt letépte az első lökhárítót. A sofőr és utasai az autóban maradtak, szerencsére senki nem sérült meg, de a kocsi komoly kárt szenvedett. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a medvék egyre bátrabbak, mert nagyon sok turista eteti őket, vagy túl közel merészkednek hozzájuk fotózás közben. A szakértők szerint ez a viselkedés veszélyes, a medve nem játék, és ha egyszer megtanulja, hogy az autókban élelem lehet, akkor könnyen támadóvá válik. A történet üzenete egyébként egyszerű. A Transfogarasi út gyönyörű, de a vadon bizony nem díszlet. A medvék nem turista látványosságok, és néha egy lökhárító bánja, hogyha valaki ezt elfelejti, és ez még a jobbik eset. Gondoljunk csak bele, ezeknek a medvéknek az autók olyanok, mint egy konzervdoboz. Simán kinyitják, és megnézik, hogy mi van benne, és még alkalomattal meg is kóstolják. Úgyhogy jó, hogy nem történt nagyobb baj. Arra kérlek benneteket, hogy ti is tartsátok magatokat távol ezektől az állatoktól, mert hát lehet, hogy aranyosak, de ugyanakkor nagyon veszélyesek is, úgyhogy hát a legjobbakat kívánom mindenkinek, hogy mivel? Hát természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: egy biztos, az FLM egykori nagy slágere, a véget ért a nyár, az most tökéletesen beleillene itt a Plusz FM-en a zenei felhozatalba, mert hogy sajnos erről van szó, ugye a mai nappal búcsúztatjuk a kedvenc évszakunkat, 2026. augusztus 31-e van. A jó hír viszont, hogy mi állunk a rendelkezésetekre, és folyamatosan várunk benneteket ősszel is, a Plusz FM-en nincs megállás Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ma viszont még nyár van, azért erről ne feledkezzünk meg. Ez volt egyébként a Sláger Plusz harmadik órája. Jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán startol a következő etap egy újabb nagy kedvenccel.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Meghosszabbították a villamosenergiapiaci biztonsági intézkedések hatályát. Továbbra is súlyos a szárazság okozta helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították a villamosenergiapiaci biztonsági intézkedések hatályát. A Transelektrika szeptember 30-áig alkalmazhatja a kormányhatározatban előírt biztonsági intézkedéseket. Mindezt a Duna vízhozamának továbbra is rendkívül alacsony szintje. A kitartó hőség, az esti csúcsidőszakban az áramfogyasztás növekedése, továbbá a szélerőművek és fotovoltaikus rendszerek termelésének várható csökkenése indokolta. Az intézkedések az áramhiányos időszakokban alkalmazhatók, meghatározott sorrendben. Ezek közé tartozik az alternatív tüzelőanyagokkal is működő hőerőművek tartalékainak növelése, a műszaki tartalékban lévő hőerőművek elindítása, valamint az export csökkentése vagy leállítása. Végső intézkedésként 19 és 23 óra között szakaszosan korlátozható a nagy fogyasztók számára a villamos energia felhasználás. Utóbbi kitétel a lakosságot nem érinti. Továbbra is súlyos a szárazság okozta a helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat, illetve problémák tapasztalhatók az ivóvízellátásban. Felsődernán és Papfalván teljesen kiszáradt a két községet ellátó Bisztra folyó, ezért új vízforrások feltárásán dolgoznak. Ezen felül 6 közigazgatási egységben éjszakai vízkorlátozásokat vezettek be. A vízhiányt jól érzékelteti a szalárdi tározó állapota is. Jelenleg mintegy 2,3 millió köbméter víz van benne, miközben a normális szint 6 millió köbméter. A vízgyűjtő területről érkező utánpótlás gyakorlatilag nulla. A Körösök vízügyi igazgatósága azt javasolja a polgármesteri hivataloknak, hogy a szárazság súlyosbodása miatt gondolják újra a települések vízellátási forrásait. A megyei hatóságok hosszabb távú megoldásokat keresnek a víz helyben tartására. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ennek lényege az, hogy csökkentik egy termék mennyiségét, miközben az ára változatlan marad. Így a fogyasztó ugyanazért az összegért kevesebb terméket kap. A hatóság szerint ezt a fogyasztók sok esetben észre sem veszik, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti havi kiadásaikat. A jelenség az élelmiszerektől a háztartási és testápolási termékekig számos árucsoportot érinthet. A mennyiség csökkentése önmagában nem törvénysértő. Akkor válik azzal, ha erről nem tájékoztatják átláthatóan a fogyasztót. A hatóság azt tanácsolja, hogy vásárláskor ne csak a termék árát és csomagolását figyeljék, hanem ellenőrizzék a nettó mennyiséget és az egységárat is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben még 32 fokkal búcsúzik a nyár, este aztán 17-19 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hát együtt búcsúztatjuk a nyarat 2026. augusztus 31-én hétfőn, itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. További szép napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek, a mikrofonnál Kessérű Tomi, ez pedig már a Sláger Plusz negyedik órája, a negyedik etap egészen pontosan, amiben szó lesz majd néhány módszerről, amivel nagyon sokat tehetünk az agyunk egészségéért, úgyhogy mindenképpen figyeljetek. Közben természetesen még mindig szállítok nektek helyi aktualitásokat is, és hát nyilván nem hiányozhatnak a legjobb zenék sem, ezekben is nagyon erősek vagyunk, úgyhogy kezdünk!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Továbbra is a Plusz FM-et hallgatjátok, és már a Sláger Plusz negyedik órájában járunk hétfőn. Hát holnaptól, szeptember 1-től elindul az E-Sanitat EMEA országos digitális egészségügyi felület. A betegek egy helyen férhetnek hozzá a receptjeikhez, a beutalóikhoz, korábbi vizsgálataikhoz és az utánuk elszámolt szolgáltatásokhoz, valamint online időpontot is foglalhatnak. A digitális rendszer mellett továbbra is megmaradnak a hagyományos ügyintézési lehetőségek. Az elektronikus személyi pedig az egészségügyi kártyát is kiválthatja. A 12 modulból álló rendszer egyik fontos újdonsága a jelenleg papíron használt egészségügyi dokumentumok digitalizálása. Így a beteg a portálon találhatja meg például a házi orvostól kapott beutalóit, ezeket megtekintheti vagy letöltheti. A szakrendelés orvosa pedig az új informatikai rendszerből közvetlenül hozzáférhet a dokumentumhoz. A platformon elérhetőek lesznek a receptek és kiváltásuk története, az országos egészségbiztosítási pénztár által elszámolt konzultációk, vizsgálatok és más szolgáltatások listája, az online időpont foglalóval pedig az egészségbiztosítóval szerződésben álló szakrendeléseket lehet majd megkeresni és a szabad időpontok közül választani. Az E-Sanitat EMEA használata nem lesz kötelező, a hagyományos ügyintézési lehetőségek megmaradnak azok számára is, akik nem használnak internetet vagy okostelefont. Mindez tehát a holnapi naptól szeptember 1-től indul.

És még egy jó hír nektek itt a Sláger Pluszban. Hát kérem szépen, nem kell már tovább őrizgetni a régi és feleslegessé vált kacatokat a padláson, a pincében vagy a kert végében. A mai nappal augusztus 31-ével ugyanis újabb kampányt indít a RERVEST a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai szeptember 11-ig ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a RERVEST-tel szerződésben álló váradi lakosok otthonaitól. Ezúttal is a régi matracokat, szétszerelt szoba és fürdőszobai bútorokat, WC-t, mosdókagylót, zuhanyzókabint üveg nélkül, lambériát és parkettát, fűtőtesteket, szőnyegeket, ablakkereteket, vagy egyéb nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat, például oldószereket, festékeket, rovarírtókat, ragasztókat, nehézfémeket tartalmazó elemeket és hordozható akkumulátorokat szállítják el. Ezeket a hulladékokat a háztartási szeméttől elkülönítve kell tárolni. Viszont nem lehet majd régi háztartási készülékeket vagy más típusú elektromos hulladékot leadni. Az ingyenes elszállításhoz egyébként az érintetteknek telefonon kell időpontot egyeztetniük. Az érdekeltek a kampány ideje alatt a 0751 306 526-os telefonszámon iratkozhatnak fel hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A hívás alkalmával részleteket kell megadni a hulladék nagyságáról, mennyiségéről és típusáról. A hívó felett később értesítik a begyűjtés időpontjáról is. A lakosok tehát csak a megadott időpontban kell a ház vagy a tömbház elé kivigyék a hulladékot, a RER dolgozói innen szállítják el azt ingyenesen. Aki esetleg lemarad a kampányról, vagy két kampány között szeretne megszabadulni a szeméttől, annak lesz lehetősége ugye elszállítani azt a Turzó Sándor vagy az Uzinéller utcai telephelyre, ahol 15 féle hulladékot gyűjtenek. A szelektív hulladékgyűjtő központok márciustól októberig hétfőtől szombatig 8 és 20, míg novembertől februárig 9 és 17 óra között tartanak nyitva. A leadás itt is ingyenes, csupán egy személyigazolványt kell felmutatni, ami bizonyítja, hogy a hulladékot leadó személy Nagyváradon lakik. Én úgy gondolom, hogy érdemes kihasználni a lehetőséget.

kellemes hétfőt és jó rádiózást kívánok nektek itt a Sláger Plusz negyedik órájában, ahol most az agyunk lesz a főszerepben. Egy friss egészségügyi összefoglaló szerint 8 egyszerű módszerrel látványosan javíthatjuk az agyunk működését és hosszú távú egészségét. A kutatók kiemelik, a rendszeres mozgás például az egyik legerősebb agyvédő tényező, mert javítja a vérkeringést és serkenti az idegsejtek közötti kapcsolatokat. Ugyanilyen fontos a minőségi alvás, ami nélkül az agy egyszerűen nem tud regenerálódni. A szakértők szerint a kiegyensúlyozott étrend, különösen az omega-3 zsírsavak és zöldleveles zöldségek szintén kulcsfontosságúak. A mentális frissességet pedig még a tanulás, az új készségek elsajátítása és a rendszeres szellemi kihívások tartják fenn aktívan. A lista része még a stressz csökkentése, a társas kapcsolatok ápolása és a káros szokások, például mondjuk a dohányzás vagy a túlzott mértékű alkoholfogyasztás kerülése. A kutatók szerint ezek együtt olyan agybarát életmódot adnak, amely hosszú távon csökkenti a memóriazavarok és a neurodegeneratív betegségek kockázatát. A lényeg tehát egyszerű, hogyha az agyunkat jól tartjuk, akkor ő is jól tart bennünket, és ráadásul ezek olyan dolgok, amelyek egyébként tök egyszerűek, úgyhogy simán meg lehet őket tenni és meg lehet fogadni, és már is elképzelhető, hogy jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkben, az agyunk meg ugye a fejünkben, úgyhogy minden rendben van, minden a helyére kerül, kérem szépen. Ebben egyébként segítenek a jó zenék is, ez is tudományosan bizonyított, úgyhogy már is pörgetem nektek őket itt a Pluszon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Is baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Hát itt a vége a mai Sláger Plusznak, és sajnos nem sokára az idei nyárnak is. Hát én is búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok, és leszek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket az elmúlt 4 órában. Találkozunk legközelebb ősszel, azaz 2026. szeptember 1-én, de hát ez nagyon közel van már. Holnap várlak benneteket a szokott időben és helyen természetesen, az ősz hivatalos rádiójában, itt a Plusz FM-en. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, a folytatásban érkeznek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig startol egy újabb zenei óra, méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!
1: Akkor használja a közösségi médiát. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-ig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre. Díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagy forgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be. Választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. Az önkormányzat legutóbbi ülésén két helyi tanácsos is azt kérte a polgármesteri hivataltól, hogy a város térjen vissza a megszokott közvilágítási rendszerhez. Vagyis ne este 10-kor, hanem már 9-kor kapcsolják be a közvilágítást. Az egyikük szerint jobb megoldás lenne a 24 és reggel 6 óra közötti időszakban korlátozni az energiafogyasztást. A Szociáldemokrata párt helyi tanácsosa pedig úgy véli, hogy a közvilágítás szüneteltetése csupán egy imázsépítő propaganda célokat szolgáló intézkedés. Florin Birte polgármester visszautasította a vádakat. Majd hozzátette, Nagyvárad a közvilágítás bekapcsolásának egy órás késleltetésével 3,3 megawattóra energiát takarít meg. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy szeptember elején mindenképp véget ér az intézkedés. Ismét növekedésnek indult a közösségi platformok használata a 16 éven aluli ausztráliai fiatalok körében. Annak ellenére, hogy 2025 végén szigorú tilalmat vezettek be erre a korosztályra. Derül ki egy szülői felügyeleti alkalmazást üzemeltető cég adataiból. A fiatalok közösség média forgalma jelentősen visszaesett az úttörő jellegű jogszabály hatályba lépésekor, melyhez később hasonló kezdeményezéseket indítottak el Franciaországban, Nagy-Britanniában és más országokban is. Közben a használat újból emelkedni kezdett. Helyenként még a tilalom előtti szintet is meghaladva. Például a 10-12 éves gyermekek 11,3%-a használt TikTokot 2026. júliusában, ami magasabb aránya 2025. novemberi 10,7%-nál. A 13-15 éves korosztályban a fiatalok 25,9%-a továbbra is jelen van a rövid videós platformon, ami alig 1%-kal marad el a korlátozás előtti szinttől. Miközben a Snapchat és az Instagram esetében is hasonló emelkedő trend figyelhető meg.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Kellemes hétfőt kívánok nektek, és ráadásul ez a mai nap a nyár utolsó napja hivatalosan, hiszen 2026. augusztus 31-e van. A Plusz FM viszont dübörög, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és itt a Sláger Plusz is, ami ebben a pillanatban veszi kezdetét. A következő 4 óra műsorvezető házigazdája pedig Keserű Tomi. Várlak benneteket, állok a rendelkezésetekre a mai napon is, természetesen hozom a sok-sok fontos helyi infót, és jönnek a témák, az érdekességek is. Képzeljétek el, 63 év után került elő egy hátizsák egy tiroli gleccserből. Aranyos a sztori, viszont ennek van egy nagyon fontos mondani valója, illetve figyelmeztetése ennek a történetnek, hogy pontosan mire utalhat, az kiderül az óra második felében. No, nincs más hátra, mint előre, 3-2-1, indulunk, jönnek a slágerek és a magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Közlekedők, figyelem, itt a Sláger Plusz első órájában. A következő időszakban ugyanis több forgalomkorlátozásra is számítani kell Nagyváradon. Például a vasúti felüljáró meglévő hídfőinek elbontása miatt szeptember 7-ig lezárták a nagyváradi Kodrillor utcát, mind a Fökliej és az Ekaterina Teodori utcák kereszteződésénél található körforgalom, mind pedig a Nymphe Aqua Park környékén lévő körforgalom felül. A korlátozás ideje alatt a Nymphe Aqua Park parkolójához, valamint a Dinamo sporttelephez továbbra is biztosított lesz a bejutás. Ugyancsak ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbach áruház közötti gyűjtő úton szeptember 1-e és 11-e között. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Aztán infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinéler út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávjuk lezárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, hogyha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. No, köszönöm szépen. Jó utat kívánok mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

0: Slágerekkel és magyar kedvencekkel megyünk mindjárt tovább, de előtte ismét számítanék a figyelmetekre. A városban zajló infrastruktúrális munkálatok miatt szeptember 1-e kedreggel 8 órától szünetelni fog a melegvízszolgáltatás a 303-as hőközponthoz tartozó fogyasztóknál, tudatja közleményében a nagyváradi hőszolgáltató vállalat. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az intézkedés a 304-es, 308-as, 309-es és 316-os hőközpontokat is érintheti, ahol csökkenhet a nyomás, a hőmérséklet vagy a vízhozam. A következő utcák érintettek egyébként: Nikolaj Zsiga, Brásovului, Republicsi, Franz Schubert, Robiné, aztán Gyorge Dima, Magyarú, Snagovului, Barbu, Stefanescu, Della Brancea, Ekaterin Teodoriu, Dr. Louis Pasteur, Gyorge Dózsa, Felákului, Titus Popovics, Bránului, Bikázului utca lakói. A szolgáltatás várhatóan egyébként legkésőbb szeptember 4-én pénteken este 23 óra 30 perckor helyre áll. Mint ahogyan a Rogerius negyed nagy részén, az Uzinelortól egészen az olimpia ideig is akkor fog. Már lassan egy hete szünetel a szolgáltatás, a műszaki csapatok a Cantacuzino és Michelangelo utcák, illetve a Traian Lalescu és a Cosminolui utcák kereszteződésénél. A Cantacuzino utcán a 80-as szám mellett és a Traian Lalescu utcán a Bodola Gyula stadion melletti beavatkozása miatt. További információk a 0800 078 100-as ingyenesen hívható zöld számon kérhetőek és kaphatóak, vagy pedig a 0259 467 577-es telefonszámon. Köszönöm szépen a türelmeteket és a megértéseteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 65 g-os Chio Chips 2 lej 99 bani, a 0,25-ös dobozos Coca-Cola 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szujsulúj út 10A alatt.
3: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100

0: 900 utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: És most vissza a zenéhez.
3: A Sláger Plusz első órájában már is érkeznek a legnagyobb kedvencek, azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk, aztán pedig hozom majd nektek a témát, ugye az érdekességet egy időkapszulával kapcsolatban, ami 63 év után került elő egy tiroli gletszerből. Jön a sztori hamarosan, most pedig jönnek a jó zenék.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

A Schlager Plusz első órájában egy nagyon különleges történettel készültem nektek. Képzeljétek el, Ausztriában egészen különös lelet került elő. Egy hátizsák, ami 63 évvel ezelőtt tűnt el egy gletszeren. A felszerelést egy ma már 86 éves bajor férfi vitte magával még 1963-ban, amikor túrázás közben egy gletszer szakadékba zuhant. A mentéskor aztán eldobta a hátizsákot, hogy könnyebb legyen kiemelni, és azt hitték, hogy ez örökre elveszett. A zsákot most egy hegyi vezető találta meg júliusban, közel 3 kilométeres magasságban. A benne lévő tárgyak, a jégcsákány, egy fényképezőgép, egy síp és egy viharvert dokumentummappa az 50-es, 60-as évekből származnak. Az osztrák rendőrség hosszabb nyomozás után aztán beazonosította a tulajdonost, akinek egészségi állapota miatt végül a fiának adták át a megtalált felszerelést. A történet egyébként nagyon jól mutatja, hogy milyen lassan, de könyörtelenül dolgozik a természet. A gletszer évtizedekig őrizte a hátizsákot, majd egyszer csak visszaadta. Hát egy darabka múlt, egy időkapszula, ami szó szerint a jégből került elő. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy happy enddel végződött a történet. A férfi biztosan nagyon örült annak, hogy visszakapta ezt a relikviát, amiben hát sok emlék van neki erről a túráról, de ugyanakkor ez egy figyelmeztetés is, hogy ezek a gletszerek ugye olvadnak, és erről mi emberek tehetünk, úgyhogy ez valószínűleg ugye a környezetvédelemmel is összefügg, úgyhogy nem ártana ezekre odafigyelni, mert ha minden gletszer elolvad, akkor lehet, hogy kerülnek még elő tárgyak, de akkor szépen lassan a földbolygó is megszűnik majd létezni ebben a formában. No, hát akkor az osztrák gletszerekből vissza haza Nagyváradra, már is folytatódik a Schlager Plusz, jönnek a jó zenék.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Az előrelátó gazda a Brico ajánlataival készül a térre. Szeptember 2-ig 200 lejes ajándékutalvánnyal a 24 kW-os teljesítményű, füstgáz elvezető készlettel kiegészített Ariston Kers S kondenzációs gázkazánára mindössze 3328 lej, valamint 10%-os kedvezménnyel a 80 literes Vortex elektromos boilerára csak 475 lej. Ha pedig máshol olcsóbban találod meg, a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
3: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100

0: nap 900 utalvány, szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Hát megkezdődött a visszaszámlálás, kérem szépen, hogy mennyi van még hátra a nyárból? Nem sok, de azt töltsük el tartalmasan. Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában zárjuk a Sláger Plusz első óráját. Most jönnek a ropogós információk, a friss hírek természetesen. Ebben Ábrahám Miklós kollégám siet a segítségünkre. Őt is fogadjátok nagyon sok szeretettel. Aztán természetesen jövök vissza, és a hírek, az időjárás és a közlekedés után indítom a Sláger Plusz második felvonását, méghozzá ezzel a dallal.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A szokásosnál melegebb időt hozhat a szeptember, főként a hónap második felében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség arra is felhívta a figyelmet, hogy a személyazonosító okmány megújítása után nem kell új kérelmet benyújtani. Az adatok frissítését követően a rendszer havonta automatikusan ellenőrzi a jogosultságot. A lakcímváltozás vagy a család összetételének módosulása esetén azonban új igénylés szükséges. A támogatást 2026 végéig folyósítják a jogosultsági feltételeknek megfelelő személyeknek. Az összeget nem készpénzben és nem bankszámlára utalják. A villanyszámlákat a szolgáltató által kiállított számla alapján közvetlenül a postahivatalokban lehet kiegyenlíteni. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A polgármesteri hivatal tervezőket kért arra, hogy vizsgálják meg egy a Magyaró út alatt húzódó gyalogos aluljáró megépítésének lehetőségét. A Dózsa György és a George Enescu utca kereszteződésének térségében. Az aluljáró megépítése azonban attól is függ, hogy mit kezdenek a Párizs patakkal, ami épp ott folyik a felszín alatt. Az aluljárót liftekkel is felszerelnék, hogy a fogyatékkal élők számára, illetve minden valószínűség szerint a kerékpárosok számára is biztosítsák a hozzáférést. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szeptember első felében főként az ország nyugati és délnyugati részén lehet az időszakos átlagnál melegebb. A hónap második felében azonban már Románia egész területén az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható. A csapadék mennyisége térségenként és hétről hétre változhat. Az előrejelzés heti átlagokra vonatkozó tendenciákat mutat a 2006-2025 közötti referencia időszakhoz viszonyítva. Ezért rövid ideig tartó szélsőséges időjárási jelenségek, például viharok vagy kánikula hullámok pontos időpont nem lehet belőle megállapítani. A csapadék tekintetében változatosabb a kép. Az első héten északkeleten és helyenként az ország közepén az átlagosnál több, a második héten viszont nyugaton, délnyugaton és a középső ország részben kevesebb csapadék valószínű. A hónap második felében a legtöbb térségben az átlagoshoz közeli csapadék mennyiségre számítanak.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: A mai napon napközben még 32 fokkal búcsúzik a nyár, este aztán 17-19 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz közlekedési információk.
1: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útján, az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat,

0: A felüljáró pedig az Oredea Shopping City és az Erea bevásárlóközpontok között épült, és az ottani körforgalom fölött ível át. Emellett a Jumbo és az Erea között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autósok, akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogurului útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Erea irányába. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. augusztus 31-én, hát sajnos a nyár utolsó napján hétfőn folytatódik a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz. Remélem, hogy ez azért jó hír és ellensúlyozza az előzőt. A mikrofonnál kísérjük Tomi, és már is mondom nektek, hogy ebben az órában mi lesz majd a téma. Hát elképzelhető, hogy 2031-ben megszűnik az óraátállítás Európában, ugyanis újra előkerült ez az ügy az Európai Unióban. A részletek hamarosan. Aztán természetesen én is hozom nektek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, a hangerő pedig mehet fel, hiszen közben pedig folyamatosan pörögnek a legnagyobb kedvencek. Szuper hétfőt, jó rádiózást nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Sláger Plusz második órájában jönnek az álláskeresőknek az infók. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében ugyanis arról tájékoztat, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 758 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 488. Hát többek között épület és járműtakarítót, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, takarítót hotelbe, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, profi focistát, minőségellenőrt, állatgondozót, kézbesítőt, árumozgatót, diszpécsert, szakmérnököt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, inast és szakképzetlen munkásokat keresnek. Hát van itt minden, kérem szépen, lehet válogatni. További információkkal az Ázsiófémi megyei székhelyén tudnak szolgálni, ugye Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt, telefonon is lehet érdeklődni 0259 436 821. Jó álláskeresést és jó munkát kívánok nektek, a legjobb zenékkel itt a Pluszon. Mindig te

0: továbbra is helyben járunk itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. A nyár végén újra virágba borultak a magnóliák a Nagyváradi Állami Egyetem központi kampuszában. A szokatlan jelenség azért is különleges, mert a magnóliák jellemzően tavasszal hozzák látványos, nagyméretű, fehér vagy rózsaszín virágaikat. A felsőoktatási intézmény közleménye szerint a kampusz két idős magnóliafája évről évre lenyűgözi virágzásával a diákokat, az oktatókat és a járókelőket. Most azonban a néhány éve elültetett fiatalabb fák is virágot bontottak, ráadásul augusztusban, már másodjára az év során. A magnóliák őszi, illetve nyárvégi másodvirágzása ritka jelenség, amelyet a biológusok és kertészek remontálásnak, vagyis ismételt virágzásnak neveznek. Kialakulásában genetikai sajátosságok és az elmúlt években egyre gyakoribb szélsőséges időjárási körülmények is szerepet játszhatnak. A jelenség egyik lehetséges magyarázata, hogy a hosszantartó száraz, forró időszakot hirtelen bőséges csapadék és enyhébb idő követte. A magnólia ilyen körülmények között a megváltozott hőmérsékleti és nedvességi viszonyokra reagálva idő előtt kinyithat egyes virágrügyeket. A hosszabb, forróbb nyarak és az időjárási szélsőségek ugyancsak felborítják a növény megszokott biológiai ritmusát. A jó hír, hogy a jelenség önmagában nem jelent komoly veszélyt a magnóliák egészségére. A most kinyílt rügyek tavasszal már nem fognak újra virágozni, ám mivel általában csak a rügyek kis részét érinti a korai virágzás, a következő tavaszi virágzás várhatóan továbbra is látványos lesz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az Ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a Vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt!
1: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt, szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és, ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk.

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron.
3: Divat, védelem, kényelem.
2: Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon.
3: Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: A Brikonál a kedvezmények halmozódnak. Szeptember 2-ig extra 15%-os kedvezményt kapsz az alkalmazással minden bejárati fémajtóra, valamint 10% kedvezményt az 5 kamerás 100x100 cm-es PVC ablakra, amely ára mindössze 458 lei. Töltsd le az alkalmazást és használd ki az extra kedvezményeket a Brikóban.
5: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: És most vissza a zenéhez.
9: A Schlager Plusz második órájában nem sokára majd azzal foglalkozunk, hogy elképzelhető, hogy hamarosan megszűnik az óraátállítás Európában. Hogy meddig kell erre várni, az kiderül nem sokára, amire viszont nem kell várnotok, azok a jó zenék, a slágerek és a magyar kedvencek.
10: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz.

0: Ez a Plusz FM.
1: While we're living in, let me tell y'all.

Sláger Plusz második órájában járunk hétfőn. Ki az, akinek már elege van a téli-nyári időszámításból, az óra átállításokból? Hát elképzelhető, hogy most jó hírt hozok a folytatásban. Újra előkerült ugyanis az óra átállítás ugye az Európai Unióban. A friss jelentések szerint 2031 lehet az a dátum, amikor végleg eltűnhet a tavaszi és őszi időátállítás. A vita évek óta húzódik, mert bár az Európai Parlament már 2019-ben megszavazta a rendszer megszüntetését, a tagállamok azóta sem tudnak megegyezni abban, hogy ki melyik időzónát választaná. A helyzet azért bonyolult, mert ha minden ország szabadon döntene, akkor nagyon könnyen széteshetne az egységes európai időrend. A közlekedés, a légiforgalom, a vasút, sőt a digitális szolgáltatások is komoly káosztól tartanak, hogyha a kontinensen túl sokféle időzóna jelenik meg. A szakértők szerint a 2031-es határidő hát nem kőbe vésett, de egyre nagyobb a nyomás, hogy az EU végre egységes döntést hozzon. A lakosság többsége már évek óta az óraátállítás eltörlését támogatja. A kutatások pedig azt mutatják, a tavaszi átállás sokaknál alvászavart, fáradtságot és teljesítménycsökkenést okoz. A következő évek tehát arról szólnak majd, hogy Európa képes-e közös időzónát választani, vagy esetleg minden marad úgy, ahogyan most van. 2031-ben kiderül. Hát nálunk nem kell ennyi ideig várni a jó zenékre, már is érkeznek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Pluszon. Ezeket nem állítjuk el.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

nyárbúcsúztató slágerpluszt hallgatjátok augusztus 31-én a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A második órára teszünk pontot ebben a pillanatban, de ugye csak semmi pánik, megyünk tovább, várjuk a friss híreket, a ropogós információkat Ábrahám Miklóstól, aztán természetesen jövök vissza, méghozzá tele a puttony, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Ez lesz az a dal, amivel indítjuk a harmadik órát.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 grammos Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásolópapír 80 grammos 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100 vásárló között vagy, zúzd szét az órát.

0: utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 120 g-os Scandia csirke, illetve sertéspástétom 3 lej 49 bani, 3x160 g-os Rio Mare insalati szimeton halsaláta 24 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Meghosszabbították a villamosenergia piaci biztonsági intézményét.

0: növekedése, továbbá a szélerőművek és fotovoltaikus rendszerek termelésének várható csökkenése indokolta. Az intézkedések az áramhiányos időszakokban alkalmazhatók, meghatározott sorrendben. Ezek közé tartozik az alternatív tüzelőanyagokkal is működő hőerőművek tartalékainak növelése, a műszaki tartalékban lévő hőerőművek elindítása, valamint az export csökkentése vagy leállítása. Végső intézkedésként 19 és 23 óra között szakaszosan korlátozható a nagyfogyasztók számára a villamos energia felhasználás. Utóbbi kitétel a lakosságot nem érinti. Továbbra is súlyos a szárazság okozta helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat, illetve problémák tapasztalhatók az ivóvízellátásban. Felső-Dernán és Papfalván teljesen kiszáradt a két községet ellátó Bisztra folyó, ezért új vízforrások feltárásán dolgoznak. Ezen felül 6 közigazgatási egységben éjszakai vízkorlátozásokat vezettek be. A vízhiányt jól érzékelteti a szalárdi tározó állapota is. Jelenleg mintegy 2,3 millió köbméter víz van benne, miközben a normál szint 6 millió köbméter. A vízgyűjtő területről érkező utánpótlás gyakorlatilag nulla. A Körösök vízügyi igazgatóság azt javasolja a polgármesteri hivataloknak, hogy a szárazság súlyosbodása miatt gondolják újra a települések vízellátási forrásait. A megyei hatóságok hosszabb távú megoldásokat keresnek a víz helyben tartására. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ennek lényege az, hogy csökkentik egy termék mennyiségét, miközben az ára változatlan marad. Így a fogyasztó ugyanazért az összegért kevesebb terméket kap. A hatóság szerint ezt a fogyasztók sok esetben észre sem veszik, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti havi kiadásaikat. A jelenség az élelmiszerektől a háztartási és testápolási termékekig számos árucsoportot érinthet. A mennyiség csökkentése önmagában nem törvénysértő. Akkor válik azzá, ha erről nem tájékoztatják átláthatóan a fogyasztót. A hatóság azt tanácsolja, hogy vásárláskor ne csak a termék árát és csomagolását figyeljék, hanem ellenőrizzék a nettó mennyiséget és az egységárat is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben még 32 fokkal búcsúzik a nyár, este aztán 17-19 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
2: Lezárták a Stefán Csilmáres sugárút Berzein és Szentú Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csilmáres sugárút és a Szentú Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákó Rosu utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csilmáres sugárútra. A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefán Csilmáres sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvízzel vezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Köszönöm a türelmeteket, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról
0: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
2: No, hogy telik a nyár utolsó napja, hiszen 2026. augusztus 31-e hétfő van, ami biztos, hogy a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, nagyon szépen köszönöm és köszönjük, illetve a Sláger Plusz harmadik óráját, ami ebben a pillanatban veszi kezdetét. Én továbbra is Kessérű Tomi vagyok, és várlak benneteket nagyon sok szeretettel, újabb témával, újra helyi hírekkel, infókkal és a legjobb zenékkel. Medvetámadás történt a Transfogarason, egy autó lökhárítója bánta a dolgot, és ez lett a bizonyíték. Hát még jó, hogy csak ennyi teszem hozzá én, mert azért végződhetett volna rosszabbul is a történet, nem árt óvatosnak lenni természetesen. A témát hozom nektek az óra második felében, most pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz harmadik órája augusztus 31-én hétfőn. Nagyon kellemes szép napot, jó rádiózást kívánok nektek. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy várhatóan már csak a héten lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, amelynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. A Nagyváradi Helyi Tanács augusztus 27-i csütörtöki rendesülésén két helyi tanácsos is azt kérte az önkormányzattól, hogy a város térjen vissza a megszokott közvilágítási rendszerhez. Kosztel Mozán, a Szövetség a Románok Egységéért párt helyi tanácsosa szerint jobb megoldás lenne a 24 és reggel 6 óra közötti időszakban korlátozni az energiafogyasztást. Adrián Madár, a Szociáldemokrata párt helyi tanácsosa pedig úgy vélte, hogy ez inkább csak egy imázsépítő, propaganda célokat szolgáló intézkedés, amit meg kellene szüntetni. Válaszában Florin Birta polgármester visszautasította azokat a vádakat, miszerint a korlátozás pusztán imázsépítést szolgáló intézkedés lenne. Annál is inkább, mert sokakat éppen hogy felháborít ez a helyzet. Majd kifejtette, ennek az intézkedésnek az a célja, hogy országos szinten csökkentsük az elektromos energiafogyasztást. Nagyon jól tudják, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt le kellett állítani egy romániai villamos energiatermelő atomerőmű két blokkját. Ezt a villamos energiát a csúcsidőszakban este 19 és 23, illetve 24 óra között valamivel pótolni kell. Ezt pedig csak külföldről importált energiával tudjuk megtenni, mivel Románia jelenleg ebben az időszakban nem termel annyi villamos energiát, amennyit elfogyaszt. Hozzátette, hogy Nagyvárad a közvilágítás bekapcsolásának egy órás késleltetésével 3,3 megawattóra energiát takarít meg. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Mi viszont nem takarékoskodunk a jó zenékkel, figyeljetek csak!

0: A slágerek és magyar kedvencek mellett továbbra is maradunk helyben itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. Az augusztus havi rendes közgyűlésen múlt héten szerdán a megyei tanácsosok jóvá hagyták, hogy közárverésen bérbeadjanak egy 15 négyzetméter nagyságú területet a Nagyváradi Egyetem kampusza területén, hogy egy vendéglátóipari egység működhessen ott. A határozati javaslat szavazatra bocsátása előtt Horán Abrudán, a Bihar megyei tanács alelnöke elmagyarázta, hogy jelenleg a 15 négyzetméter nagyságú területet a megye birtokolja és a Nagyváradi Egyetem adminisztrálja. A telek az Universitási utca 4 szám alatt található, a C2 jelű épülettest mellett. A tervek szerint a vendéglátóipari egységben kávét, illetve más koffein tartalmú italokat, teát, forró csokit, vizet, üdítőket, szendvicseket és pékárukat fognak forgalmazni. Az árverés havi 300 euróról áfa nélkül indul. A bérleti szerződést 4 évre kötik, meghosszabbítási lehetőséggel, a két fél írásos beleegyezésével. A licit győztese több feltételnek is eleget kell tegyen. Például sokat nyom alatban, hogy mennyi bérleti díjat hajlandó fizetni, és rendelkezik-e ehhez megfelelő gazdasági pénzügyi fedezettel. Ugyanakkor a környezet védelmére is hangsúlyt kell, hogy fektessen. A jövőbeli nyertesnek állnia kell a kávéház kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat, és ráhárul a tevékenység kifejtéséhez szükséges különféle jóváhagyások és engedélyek beszerzésének a feladata is. A Nagyváradi Egyetem azt kérte, hogy a bérleti díj összegének felét kapja meg, a másik 50% pedig a megyei tanács költségvetését fogja gyarapítani.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskolakezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutára várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
2: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100 vásárolj,

0: utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorre.shop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 75 deciliteres Purkári 1827 száraz rozé 27 lej 99 bani, a 2 literes pille palackozott mirinda 6 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulujú 10A alatt.
3: És most vissza a zenéhez.
4: A Sláger Plusz harmadik órájában járunk hétfőn, augusztus 31-én. Óvatosan a Transfogarason, mondom ezt mindazoknak, akik arrafelé járnak, vagy kirándulnak, ugyanis medvetámadás történt, és egy autó bánta a dolgot. Hát még jó, hogy csak ennyi. Legyetek figyelmesek, körültekintőek, mindenképpen a sztori hamarosan érkezik, addig viszont zenélünk.
5: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz

Sláger plusz harmadik órájában akkor érkezzen a félelmetes történet, hát óvatosan a hegyekben. Szinte filmbe illő jelenet játszódott le ugyanis a Transfogarasi úton. Egy autósnak sikerült felvennie, ahogy egy medve rátámad egy parkoló autóra és letépi róla a lökhárítót. A felvétel futótűzként terjed, mert nagyon jól mutatja, hogy mennyire hozzászoktak a vadállatok az emberi jelenléthez ezen a népszerű kiránduló helyen. A beszámolók szerint a maci először csak szaglászott, aztán hirtelen agresszíven nekiment a kocsinak, és néhány másodperc alatt letépte az első lökhárítót. A sofőr és utasai az autóban maradtak, szerencsére senki nem sérült meg, de a kocsi komoly kárt szenvedett. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a medvék egyre bátrabbak, mert nagyon sok turista eteti őket, vagy túl közel merészkednek hozzájuk fotózás közben. A szakértők szerint ez a viselkedés veszélyes, a medve nem játék, és ha egyszer megtanulja, hogy az autókban élelem lehet, akkor könnyen támadóvá válik. A történet üzenete egyébként egyszerű. A Transfogarasi út gyönyörű, de a vadon bizony nem díszlet. A medvék nem turista látványosságok, és néha egy lökhárító bánja, hogyha valaki ezt elfelejti, és ez még a jobbik eset. Gondoljunk csak bele, ezeknek a medvéknek az autók olyanok, mint egy konzervdoboz. Simán kinyitják, és megnézik, hogy mi van benne, és még alkalomattal meg is kóstolják. Úgyhogy jó, hogy nem történt nagyobb baj. Arra kérlek benneteket, hogy ti is tartsátok magatokat távol ezektől az állatoktól, mert hát lehet, hogy aranyosak, de ugyanakkor nagyon veszélyesek is, úgyhogy hát a legjobbakat kívánom mindenkinek, hogy mivel? Hát természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel. Ask yourself.

0: talk about.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Hát egy biztos, az FLM egykori nagy slágere, a véget ért a nyár, az most tökéletesen beleillene itt a Plusz FM-en a zenei felhozatalba, mert hogy sajnos erről van szó, ugye a mai nappal búcsúztatjuk a kedvenc évszakunkat, 2026. augusztus 31-e van. A jó hír viszont, hogy mi állunk a rendelkezésetekre, és folyamatosan várunk benneteket ősszel is, a Plusz FM-en nincs megállás Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ma viszont még nyár van, azért erről ne feledkezzünk meg. Ez volt egyébként a Sláger Plusz 3. órája. Jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán startol a következő etap egy újabb nagy kedvenccel.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez! Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: nap, 900 utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Bulizni vágyók, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk!

0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. A váratlan fordulat történt Ausztráliában. A tiltás óta még több kiskorú használja a közösségi médiát. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre. Díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagy forgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be. Választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. Az önkormányzat legutóbbi ülésén két helyi tanácsos is azt kérte a polgármesteri hivataltól, hogy a város térjen vissza a megszokott közvilágítási rendszerhez. Vagyis ne este 10-kor, hanem már 9-kor kapcsolják be a közvilágítást. Az egyikük szerint jobb megoldás lenne a 24 és reggel 6 óra közötti időszakban korlátozni az energiafogyasztást. A Szociáldemokrata Párt helyi tanácsosa pedig úgy véli, hogy a közvilágítás szüneteltetése csupán egy imázsépítő propaganda célokat szolgáló intézkedés. Florin Birte polgármester visszautasította a vádakat. Majd hozzátette, Nagyvárad a közvilágítás bekapcsolásának egy órás késleltetésével 3,3 megawattóra energiát takarít meg. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy szeptember elején mindenképp véget ér az intézkedés. Ismét növekedésnek indult a közösségi platformok használata a 16 éven aluli ausztráliai fiatalok körében. Annak ellenére, hogy 2025 végén szigorú tilalmat vezettek be erre a korosztályra. Derül ki egy szülői felügyeleti alkalmazást üzemeltető cég adataiból. A fiatalok közösség média forgalma jelentősen visszaesett az úttörő jellegű jogszabály hatályba lépésekor, melyhez később hasonló kezdeményezéseket indítottak el Franciaországban, Nagy-Britanniában és más országokban is. Közben a használat újból emelkedni kezdett. Helyenként még a tilalom előtti szintet is meghaladva. Például a 10-12 éves gyermekek 11,3%-a használt TikTokot 2026. júliusában, ami magasabb aránya 2025. novemberi 10,7%-nál. A 13-15 éves korosztályban a fiatalok 25,9%-a továbbra is jelen van a rövid videós platformon, ami alig 1%-kal marad el a korlátozás előtti szinttől. Miközben a Snapchat és az Instagram esetében is hasonló emelkedő trend figyelhető meg.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben még 32 fokkal búcsúzik a nyár, este aztán 17-19 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás pedig jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
2: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útján, az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat, a felüljáró pedig az Oredea Shopping City és az Erea bevásárlóközpontok között épült, és az ottani körforgalom fölött ível át. Emellett a Jumbo és az Erea között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autós sok, akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogurulúj útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Era irányába. Nemek szokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hát együtt búcsúztatjuk a nyarat 2026. augusztus 31-én hétfőn, itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. További szép napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek, a mikrofonnál Kessérű Tomi, ez pedig már a Sláger Plusz negyedik órája, a negyedik etap egészen pontosan, amiben szó lesz majd néhány módszerről,

0: amivel nagyon sokat tehetünk az agyunk egészségéért, úgyhogy mindenképpen figyeljetek. Közben természetesen még mindig szállítok nektek helyi aktualitásokat is, és hát nyilván nem hiányozhatnak a legjobb zenék sem, ezekben is nagyon erősek vagyunk, úgyhogy kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM! Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

továbbra is a Plusz FM-et hallgatjátok, és már a Sláger Plusz negyedik órájában járunk hétfőn. Hát holnaptól, szeptember 1-től elindul az e-Sanitate AMEA országos digitális egészségügyi felület. A betegek egy helyen férhetnek hozzá a receptjeikhez, a beutalóikhoz, korábbi vizsgálataikhoz és az utánuk elszámolt szolgáltatásokhoz, valamint online időpontot is foglalhatnak. A digitális rendszer mellett továbbra is megmaradnak a hagyományos ügyintézési lehetőségek. Az elektronikus személyi pedig az egészségügyi kártyát is kiválthatja. A 12 modulból álló rendszer egyik fontos újdonsága a jelenleg papíron használt egészségügyi dokumentumok digitalizálása. Így a beteg a portálon találhatja meg például a házi orvostól kapott beutalóit, ezeket megtekintheti vagy letöltheti. A szakrendelés orvosa pedig az új informatikai rendszerből közvetlenül hozzáférhet a dokumentumhoz. A platformon elérhetőek lesznek a receptek és kiváltásuk története, az országos egészségbiztosítási pénztár által elszámolt konzultációk, vizsgálatok és más szolgáltatások listája, az online időpont foglalóval pedig az egészségbiztosítóval szerződésben álló szakrendeléseket lehet majd megkeresni és a szabad időpontok közül választani. Az e-Sanitate AMEA használata nem lesz kötelező, a hagyományos ügyintézési lehetőségek megmaradnak azok számára is, akik nem használnak internetet vagy okostelefont. Mindez tehát a holnapi naptól szeptember 1-től indul.

0: És még egy jó hír nektek itt a Sláger Pluszban. Hát kérem szépen, nem kell már tovább őrizgetni a régi és feleslegessé vált kacatokat a padláson, a pincében vagy a kert végében. A mai nappal augusztus 31-ével ugyanis újabb kampányt indít a RERVEST a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai szeptember 11-ig ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a RERVEST-tel szerződésben álló váradi lakosok otthonaitól. Ezúttal is a régi matracokat, szétszerelt szoba és fürdőszobai bútorokat, WC-t, mosdókagylót, zuhanyzókabint üveg nélkül, lambériát és parkettát, fűtőtesteket, szőnyegeket, ablakkereteket, vagy egyéb nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat, például oldószereket, festékeket, rovarírtókat, ragasztókat, nehézfémeket tartalmazó elemeket és hordozható akkumulátorokat szállítják el. Ezeket a hulladékokat a háztartási szeméttől elkülönítve kell tárolni. Viszont nem lehet majd régi háztartási készülékeket vagy más típusú elektromos hulladékot leadni. Az ingyenes elszállításhoz egyébként az érintetteknek telefonon kell időpontot egyeztetniük. Az érdekeltek a kampány ideje alatt a 0751 306 526-os telefonszámon iratkozhatnak fel hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A hívás alkalmával részleteket kell megadni a hulladék nagyságáról, mennyiségéről és típusáról. A hívó felett később értesítik a begyűjtés időpontjáról is. A lakosok tehát csak a megadott időpontban kell a ház vagy a tömbház elé kivigyék a hulladékot, a RER dolgozói innen szállítják el azt ingyenesen. Aki esetleg lemarad a kampányról, vagy két kampány között szeretne megszabadulni a szeméttől, annak lesz lehetősége ugye elszállítani azt a Turzó Sándor vagy az Uzinéller utcai telephelyre, ahol 15 féle hulladékot gyűjtenek. A szelektív hulladékgyűjtő központok márciustól októberig hétfőtől szombatig 8 és 20, míg novembertől februárig 9 és 17 óra között tartanak nyitva. A leadás itt is ingyenes, csupán egy személyigazolványt kell felmutatni, ami bizonyítja, hogy a hulladékot leadó személy Nagyváradon lakik. Én úgy gondolom, hogy érdemes kihasználni a lehetőséget.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
6: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100 vásárló között vagy, zúzd szét az órát

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az Ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a Vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 grammos Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásoló papír 80 grammos 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás napon.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Itt a Sláger Plusz negyedik órájában is lesz, miről beszélnünk, lesz majd témánk, az agyunkkal fogunk foglalkozni, ugyanis kutatók szerint van néhány olyan fontos dolog, amit ha megteszünk, akkor ezzel nagyon sokat tehetünk az agyunk egészségéért, és ez egyébként szerintem nagyon fontos is ráadásul, hiszen azért napi szinten szükségünk van erre a kis mini számítógépre. Csak úgy, mint nektek a jó zenékre, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, ezek is azért nagyon sokat hozzátesznek a nap hangulatához, ugye?
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

További kellemes hétfőt és jó rádiózást kívánok nektek itt a Sláger Plusz 4. órájában, ahol most az agyunk lesz a főszerepben. Egy friss egészségügyi összefoglaló szerint 8 egyszerű módszerrel látványosan javíthatjuk az agyunk működését és hosszú távú egészségét. A kutatók kiemelik, a rendszeres mozgás például az egyik legerősebb agyvédő tényező, mert javítja a vérkeringést és serkenti az idegsejtek közötti kapcsolatokat. Ugyanilyen fontos a minőségi alvás, ami nélkül az agy egyszerűen nem tud regenerálódni. A szakértők szerint a kiegyensúlyozott étrend, különösen az omega-3 zsírsavak és zöldleveles zöldségek szintén kulcsfontosságúak. A mentális frissességet pedig még a tanulás, az új készségek elsajátítása és a rendszeres szellemi kihívások tartják fenn aktívan. A lista része még a stressz csökkentése, a társas kapcsolatok ápolása és a káros szokások, például mondjuk a dohányzás vagy a túlzott mértékű alkoholfogyasztás kerülése. A kutatók szerint ezek együtt olyan agybarát életmódot adnak, amely hosszú távon csökkenti a memóriazavarok és a neurodegeneratív betegségek kockázatát. A lényeg tehát egyszerű, hogyha az agyunkat jól tartjuk, akkor ő is jól tart bennünket, és ráadásul ezek olyan dolgok, amelyek egyébként tök egyszerűek, úgyhogy simán meg lehet őket tenni és meg lehet fogadni, és már is elképzelhető, hogy jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkben, az agyunk meg ugye a fejünkben, úgyhogy minden rendben van, minden a helyére kerül, kérem szépen. Ebben egyébként segítenek a jó zenék is, ez is tudományosan bizonyított, úgyhogy már is pörgetem nektek őket itt a Pluszon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hát itt a vége a mai Sláger Plusznak, és sajnos nem sokára az idei nyárnak is. Hát én is búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok, és leszek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket az elmúlt 4 órában. Találkozunk legközelebb ősszel, azaz 2026. szeptember 1-én, de hát ez nagyon közel van már.

0: számlák kifizetésére használható energiatámogatást. Nagyváradi önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A szokásosnál melegebb időt hozhat a szeptember, főként a hónap második felében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség arra is felhívta a figyelmet, hogy a személyazonosító okmány megújítása után nem kell új kérelmet benyújtani. Az adatok frissítését követően a rendszer havonta automatikusan ellenőrzi a jogosultságot. A lakcímváltozás vagy a család összetételének módosulása esetén azonban új igénylés szükséges. A támogatást 2026 végéig folyósítják a jogosultsági feltételeknek megfelelő személyeknek. Az összeget nem készpénzben és nem bankszámlára utalják. A villanyszámlákat a szolgáltató által kiállított számla alapján közvetlenül a postahivatalokban lehet kiegyenlíteni. Nagyváradi önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A polgármesteri hivatal tervezőket kért arra, hogy vizsgálják meg egy a Magyaró út alatt húzódó gyalogos aluljáró megépítésének lehetőségét. A Dózsa György és a George Enescu utca kereszteződésének térségében. Az aluljáró megépítése azonban attól is függ, hogy mit kezdenek a Párizs patakkal, ami épp ott folyik a felszín alatt. Az aluljárót liftekkel is felszerelnék, hogy a fogyatékkal élők számára, illetve minden valószínűség szerint a kerékpárosok számára is biztosítsák a hozzáférést. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szeptember első felében főként az ország nyugati és délnyugati részén lehet az időszakos átlagnál melegebb. A hónap második felében azonban már Románia egész területén az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható. A csapadék mennyisége térségenként és hétről hétre változhat. Az előrejelzés heti átlagokra vonatkozó tendenciákat mutat a 2006-2026 közötti referencia időszakhoz viszonyítva. Ezért rövid ideig tartó szélsőséges időjárási jelenségek, például viharok vagy kánikula hullámok pontos időpont nem lehet belőle megállapítani. A csapadék tekintetében változatosabb a kép. Az első héten északkeleten és helyenként az ország közepén az átlagosnál több, a második héten viszont nyugaton, délnyugaton és a középső ország részben kevesebb csapadék valószínű. A hónap második felében a legtöbb térségben az átlagoshoz közeli csapadék mennyiségre számítanak.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100 vásárló között vagy, zúzd szét az órát.

0: 900 utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
2: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Meghosszabbították a villamosenergia piaci biztonsági intézkedések hatályát. Továbbra is súlyos a szárazság okozta helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították a villamosenergia piaci biztonsági intézkedések hatályát. A Transelektrika szeptember 30-áig alkalmazhatja a kormányhatározatban előírt biztonsági intézkedéseket. Mindezt a Duna vízhozamának továbbra is rendkívül alacsony szintje. A kitartó hőség, az esti csúcsidőszakban az áramfogyasztás növekedése, továbbá a szélerőművek és fotovoltaikus rendszerek termelésének várható csökkenése indokolta. Az intézkedések az áramhiányos időszakokban alkalmazhatók, meghatározott sorrendben. Ezek közé tartozik az alternatív tüzelőanyagokkal is működő hőerőművek tartalékainak növelése, a műszaki tartalékban lévő hőerőművek elindítása, valamint az export csökkentése vagy leállítása. Végső intézkedésként 19 és 23 óra között szakaszosan korlátozható a fogyasztók számára a villamosenergia felhasználás. Utóbbi kitétel a lakosságot nem érinti. Továbbra is súlyos a szárazság okozta a helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozást.

0: távú megoldásokat keresnek a víz helyben tartására. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ennek lényege az, hogy csökkentik egy termék mennyiségét, miközben az ára változatlan marad. Így a fogyasztó ugyanazért az összegért kevesebb terméket kap. A hatóság szerint ezt a fogyasztók sok esetben észre sem veszik, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti havi kiadásaikat. A jelenség az élelmiszerektől a háztartási és testápolási termékekig számos árucsoportot érinthet. A mennyiség csökkentése önmagában nem törvénysértő. Akkor válik azzal, ha erről nem tájékoztatják átláthatóan a fogyasztót. A hatóság azt tanácsolja, hogy vásárláskor ne csak a termék árát és csomagolását figyeljék, hanem ellenőrizzék a nettó mennyiséget és az egységárat is.
1: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plus FM-en.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruhabalzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Nagymered polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. A váratlan fordulat történt Ausztráliában. A tiltás óta még több kiskorú használja a közösségi médiát. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre. Díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagyforgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be. Választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Nagymered polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. Az önkormányzat legutóbbi ülésén két helyi tanácsos is azt kérte a polgármesteri hivataltól, hogy a város térjen vissza a megszokott közvilágítási rendszerhez. Vagyis ne este 10-kor, hanem már 9-kor kapcsolják be a közvilágítást. Az egyikük szerint jobb megoldás lenne a 24 és reggel 6 óra közötti időszakban korlátozni az energiafogyasztást. A Szociáldemokrata párt helyi tanácsosa pedig úgy véli, a közvilágítás szüneteltetése csupán egy imázsépítő propaganda célokat szolgáló intézkedés. Florin Birte polgármester visszautasította a vádakat. Majd hozzátette, Nagyvárad a közvilágítás bekapcsolásának egy órás késleltetésével 3,3 megawattóra energiát takarít meg. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy szeptember elején mindenképp véget ér az intézkedés. Ismét növekedésnek indult a közösségi platformok használata a 16 éven aluli ausztráliai fiatalok körében. Annak ellenére, hogy 2025 végén szigorú tilalmat vezettek be erre a korosztályra. Derül ki egy szülői felügyeleti alkalmazást üzemeltető cég adataiból. A fiatalok közösség média forgalma jelentősen visszaesett az úttörő jellegű jogszabály hatályba lépésekor, melyhez később hasonló kezdeményezéseket indítottak el Franciaországban, Nagy-Britanniában és más országokban is. Közben a használat újból emelkedni kezdett. Helyenként még a tilalom előtti szintet is meghaladva. Például a 10-12 éves gyermekek 11,3%-a használt TikTokot 2026. júliusában, ami magasabb aránya 2025. novemberi 10,7%-nál. A 13-15 éves korosztályban a fiatalok 25,9%-a továbbra is jelen van a rövid videós platformon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A szokásosnál melegebb időt hozhat a szeptember, főként a hónap második felében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség arra is felhívta a figyelmet, hogy a személyazonosító okmány megújítása után nem kell új kérelmet benyújtani. Az adatok frissítését követően a rendszer havonta automatikusan ellenőrzi a jogosultságot. Lakcímváltozás vagy a család összetételének módosulása esetén azonban új igénylés szükséges. A támogatást 2026 végéig folyósítják a jogosultsági feltételeknek megfelelő személyeknek. Az összeget nem készpénzben és nem bankszámlára utalják. A villanyszámlákat a szolgáltató által kiállított számla alapján közvetlenül a postahivatalokban lehet kiegyenlíteni. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A polgármesteri hivatal tervezőket kért arra, hogy vizsgálják meg egy a Magyaró út alatt húzódó gyalogos aluljáró megépítésének lehetőségét. A Dózsa György és a George Enescu utca kereszteződésének térségében. Az aluljáró megépítése azonban attól is függ, hogy mit kezdenek a Párizs patakkal, ami épp ott folyik a felszín alatt. Az aluljárót liftekkel is felszerelnék, hogy a fogyatékkal élők számára, illetve minden valószínűség szerint a kerékpárosok számára is biztosítsák a hozzáférést. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szeptember első felében főként az ország nyugati és délnyugati részén lehet az időszakos átlagnál melegebb. A hónap második felében azonban már Románia egész területén az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható. A csapadék mennyisége térségenként és hétről hétre változhat. Az előrejelzés heti átlagokra vonatkozó tendenciákat mutat a 2006-2026 közötti referencia időszakhoz

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Come on, let's do this, gangsta.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play.
1: És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Meghosszabbították a villamosenergia piaci biztonsági intézkedések hatályát. Továbbra is súlyos a szárazság okozta a helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították a villamosenergia piaci biztonsági intézkedések hatályát. A Transelektrika szeptember 30-áig alkalmazhatja a kormányhatározatban előírt biztonsági intézkedéseket. Mindezt a Duna vízhozamának továbbra is rendkívül alacsony szintje. A kitartó hőség, az esti csúcsidőszakban az áramfogyasztás növekedése, továbbá a szélerőművek és fotovoltaikus rendszerek termelésének várható csökkenése indokolta. Az intézkedések az áramhiányos időszakokban alkalmazhatók, meghatározott sorrendben. Ezek közé tartozik az alternatív tüzelőanyagokkal is működő hőerőművek tartalékainak növelése, a műszaki tartalékban lévő hőerőművek elindítása, valamint az export csökkentése vagy leállítása. Végső intézkedésként 19 és 23 óra között szakaszosan korlátozható a fogyasztók számára a villamosenergia felhasználás. Utóbbi kitétel a lakosságot nem érinti. Továbbra is súlyos a szárazság okozta a helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat, illetve problémák tapasztalhatók az ivóvízellátásban. Felsődernán és Papfalván teljesen kiszáradt a két községet ellátó Bisztra folyó, ezért új vízforrások feltárásán dolgoznak. Ezen felül 6 közigazgatási egységben éjszakai vízkorlátozásokat vezettek be. A vízhiányt jól érzékelteti a szalárdi tározó állapota is. Jelenleg mintegy 2,3 millió köbméter víz van benne, miközben a normális szint 6 millió köbméter. A vízgyűjtő területről érkező utánpótlás gyakorlatilag nulla. A Körösök vízügyi igazgatósága azt javasolja a polgármesteri hivataloknak, hogy a szárazság súlyosbodása miatt gondolják újra a települések vízellátási forrásait. A megyei hatóságok hosszabb távú megoldásokat keresnek a víz helyben tartására. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ennek lényege az, hogy csökkentik egy termék mennyiségét, miközben az ára változatlan marad. Így a fogyasztó ugyanazért az összegért kevesebb terméket kap. A hatóság szerint ezt a fogyasztók sok esetben észre sem veszik, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti havi kiadásaikat. A jelenség az élelmiszerektől a háztartási és testápolási termékekig számos árucsoportot érinthet. A mennyiség csökkentése önmagában nem törvénysértő. Akkor válik azzá, ha erről nem tájékoztatják

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Ami Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. A váratlan fordulat történt Ausztráliában. A tiltás óta még több kiskorú használja a közösségi médiát. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre. Díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagyforgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be. Választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. Az önkormányzat legutóbbi ülésén két helyi tanácsos is azt kérte a polgármesteri hivataltól, hogy a város térjen vissza a megszokott közvilágítási rendszerhez. Vagyis ne este 10-kor, hanem már 9-kor kapcsolják be a közvilágítást. Az egyikük szerint jobb megoldás lenne a 24 és reggel 6 óra közötti időszakban korlátozni az energiafogyasztást. A Szociáldemokrata párt helyi tanácsosa pedig úgy véli, hogy a közvilágítás szüneteltetése csupán egy imázsépítő propaganda célokat szolgáló intézkedés. Florin Birte polgármester visszautasította a vádakat. Majd hozzátette, Nagyvárad a közvilágítás bekapcsolásának egy órás késleltetésével 3,3 megawattóra energiát takarít meg. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy szeptember elején mindenképp véget ér az intézkedés. Ismét növekedésnek indult a közösségi platformok használata a 16 éven aluli ausztráliai fiatalok körében. Annak ellenére, hogy 2025 végén szigorú tilalmat vezettek be erre a korosztályra. Derül ki egy szülői felügyeleti alkalmazást üzemeltető cég adataiból. A fiatalok közösség média forgalma jelentősen visszaesett az úttörő jellegű jogszabály hatályba lépésekor, melyhez később hasonló kezdeményezéseket indítottak el Franciaországban, Nagy-Britanniában és más országokban is. Közben a használat újból emelkedni kezdett, helyenként még a tilalom előtti szintet is meghaladva. Például a 10-12 éves gyermekek 11,3%-a használt TikTokot 2026. júliusában, ami magasabb aránya 2025. novemberi 10,7%-nál. A 13-15 éves korosztályban a fiatalok 25,9%-a továbbra is jelen van a rövid videós platformon, ami alig 1%-kal marad el a korlátozás előtti szinttől. Miközben a Snapchat és az Instagram esetében is hasonló emelkedő trend figyelhető meg.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A szokásosnál melegebb időt hozhat a szeptember, főként a hónap második felében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség arra is felhívta a figyelmet, hogy a személyazonosító okmány megújítása után nem kell új kérelmet benyújtani. Az adatok frissítését követően a rendszer havonta automatikusan ellenőrzi a jogosultságot. A lakcímváltozás vagy a család összetételének módosulása esetén azonban új igénylés szükséges. A támogatást 2026 végéig folyósítják a jogosultsági feltételeknek megfelelő személyeknek. Az összeget nem készpénzben és nem bankszámlára utalják. A villanyszámlákat a szolgáltató által kiállított számla alapján közvetlenül a postahivatalokban lehet kiegyenlíteni. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A polgármesteri hivatal tervezőket kért arra, hogy vizsgálják meg egy a Magyaró út alatt húzódó gyalogos aluljáró megépítésének lehetőségét. A Dózsa György és a George Enescu utca kereszteződésének térségében. Az aluljáró megépítése azonban attól is függ, hogy mit kezdenek a Párizs patakkal, ami épp ott folyik a felszín alatt. Az aluljárót liftekkel is felszerelnék, hogy a fogyatékkal élők számára, illetve minden valószínűség szerint a kerékpárosok számára is biztosítsák a hozzáférést. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szeptember első felében főként az ország nyugati és délnyugati részén lehet az időszakos átlagnál melegebb. A hónap második felében azonban már Románia egész területén az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható. A csapadék mennyisége térségenként és hétről hétre változhat. Az előrejelzés heti átlagokra vonatkozó tendenciákat mutat a 2006-2025 közötti referencia időszakhoz viszonyítva. Ezért rövid ideig tartó szélsőséges időjárási jelenségek, például viharok vagy kánikula hullámok pontos időpont nem lehet belőle megállapítani. A csapadék tekintetében változatosabb a kép. Az első héten északkeleten és helyenként az ország közepén az átlagosnál több, a második héten viszont nyugaton, délnyugaton és a középső ország részben kevesebb csapadék valószínű. A hónap második felében a legtöbb térségben az átlagoshoz közeli csapadék mennyiségre számítanak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Meghosszabbították a villamosenergia piaci biztonsági intézkedések hatályát. Továbbra is súlyos a szárazság okozta a helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították a villamosenergia piaci biztonsági intézkedések hatályát. A Transelektrika szeptember 30-áig alkalmazhatja a kormányhatározatban előírt biztonsági intézkedéseket. Mindezt a Duna vízhozamának továbbra is rendkívül alacsony szintje. A kitartó hőség, az esti csúcsidőszakban az áramfogyasztás növekedése, továbbá a szélerőművek és fotovoltaikus rendszerek termelésének várható csökkenése indokolta. Az intézkedések az áramhiányos időszakokban alkalmazhatók, meghatározott sorrendben. Ezek közé tartozik az alternatív tüzelőanyagokkal is működő hőerőművek tartalékainak növelése, a műszaki tartalékban lévő hőerőművek elindítása, valamint az export csökkentése vagy leállítása. Végső intézkedésként 19 és 23 óra között szakaszosan korlátozható a fogyasztók számára a villamosenergia felhasználás. Utóbbi kitétel a lakosságot nem érinti. Továbbra is súlyos a szárazság okozta a helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat, illetve problémák tapasztalhatók az ivóvízellátásban. Felső-Dernán és Papfalván teljesen kiszáradt a két községet ellátó Bisztra folyó, ezért új vízforrások feltárásán dolgoznak. Ezen felül 6 közigazgatási egységben éjszakai vízkorlátozásokat vezettek be. A vízhiányt jól érzékelteti a szalárdi tározó állapota is. Jelenleg mintegy 2,3 millió köbméter víz van benne, miközben a normál szint 6 millió köbméter. A vízgyűjtő területről érkező utánpótlás gyakorlatilag nulla. A Körösök vízügyi igazgatóság azt javasolja a polgármesteri hivataloknak, hogy a szárazság súlyosbodása miatt gondolják újra a települések vízellátási forrásait. A megyei hatóságok hosszabb távú megoldásokat keresnek a víz helyben tartására. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ennek lényege az, hogy csökkentik egy termék mennyiségét, miközben az ára változatlan marad. Így a fogyasztó ugyanazért az összegért kevesebb terméket kap. A hatóság szerint ezt a fogyasztók sok esetben észre sem veszik, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti havi kiadásaikat. A jelenség az élelmiszerektől a háztartási és testápolási termékekig számos árucsoportot érinthet. A mennyiség csökkentése önmagában nem törvénysértő. Akkor válik azzá, ha erről nem tájékoztatják átláthatóan a fogyasztót. A hatóság azt tanácsolja, hogy vásárláskor ne csak a termék árát és csomagolását figyeljék, hanem ellenőrizzék a nettó mennyiséget és az egységárat is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: Csak a legjobbak. Mindig. Plusz. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a